kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: Yeah.
1: Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nagyon sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Azért megvan a bája annak is, amikor 20 Celsius fokkal indított korán reggel 6 órakor a napot, ami még hát eltörpül, mondjuk ahhoz képest mi van ott Arad mellett, ahol már most, ebben a pillanatban 28 Celsius fok van. Folytatódik a nyár augusztus 6. napjával és a szokásos jó kívánsággal, ami ezúttal sem változott. Miért változott volna? Jól van ez így, ahogy van, bár csak így lenne mindenki számára. Mármint, hogy ébredésük legyen, könnyű kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Sabrina és Boys, Boys, Boys, fiúk, fiúk, fiúk, nyilván, hogy ezt a lányok éneklik. Vagy legalábbis valamikor réges-régen így volt ez. 10 perccel járunk 6 óra után, folytatjuk a nyarat, és maradunk a 30 Celsius fok fölötti csúcsértékeknél, 32 mára, 30 hónapra, viszont megjelentek a prognózisban ilyen szürke felhőszerűségek, bennük egy ilyen lila, hát ilyen nyílnak történik. Az elektromos áramot szokták ilyen megtört ferdevonallal, nyíllal úgymond ábrázolni, alatta pedig ilyen sötétkék pöttyök. Ez annyit jelent, hogy zuhira kell számítani. Már a mai napon délután 40%-nyi esély van, és ez a tendencia megmarad a hét hátralevő napjaiban is. Holnapra is lehet ilyesmire számítani, 45%-nyi eséllyel, illetve a szombat és a vasárnap, de inkább a szombat délután, a vasárnap délután talán annyira nem, inkább annak a napnak az első fele, akkor még igen számíthatunk csapadékra, akár viharos szélre, villámlásra, viszont az biztos, hogy a szombat-vasárnap hőmérsékleti szempontból valamelyest mérsékeltebb lesz a holnapi, vagy főleg a mai naphoz képest, ugyanis szombatra, vasárnapra 28 Celsius fokot jósolnak. Napsütés lesz még a hét hátra lévő napjaiban, főleg azok első felében, de mint mondtam, a délutáni órákban jöhet egy kis nyári eső, zuhi, bármi. Ami végül is nem feltétlenül baj. El tudom képzelni, hogy vannak olyan események, vagy az ember végez olyan tevékenységet, hogy nem feltétlenül jön kellemesen, hogy bezavar egy-egy eső, de valamikor kimondottan jól esik, hogy hú, na jó, hűsüljünk-e picikét természetes módon. Na, de ettől függetlenül azért izzadni még fogunk. És égni is lehet, nem csak a napon nyilván. Can't take my eyes off you, énekel a Too Hot for You. Csütörtököt mondunk, jó reggelt!

Ébredj velem, szép nyári nap énekelt Beri, 6 óra után járunk 22 perccel, eljött a csütörtöki nap is ezen a héten, augusztus 6. napjaként idén 2026-ban. Amúgy a csillagászati nyár közepén járunk, bármilyen fura, hogy augusztus írunk, és még csak a közepén járunk a csillagászati nyárnak. Igen, mert kalendáriumi szempontból ugye a nyár június első napjával kezdődik, viszont ha a csillagokat nézzük, ami igazából pontosabb, akkor csak július 3. hétvégéje 21-22-23, igazából csak akkor kezdődik a nyár, tehát 3 hetet már letudtunk júniusból, és csak ezt követően kezdődik a csillagászati nyár. És bár szeptember 1-ét már őszi napként tartjuk nyilván, a csillagászati nyár ugyanúgy még 3 hetet tart szeptemberben is, úgyhogy a csillagok szerint ebből az évszakból, a nyárból 47 nap telt el, és még 47 nap maradt hátra szeptember 22-ig, amikor hirtelen, de mindenképpen kiegyenlítődik minden. Tehát például a nappal hosszúsága szeptember 22-én megegyezik az éjszaka hosszúságával, és onnantól már hosszabbak az éjszakák, mint a nappalok. Tehát igen, átfordultunk, átbillentünk egy holdponton, és már őszinek mondhatjuk. Ha az időjárás nem feltétlenül, de csillagászati szempontból az évszak múlását mindenképpen igen, ősznek nevezhetjük. De addig még van, na durván másfél hónap, használjuk ki. Morgan Wallen és mivel is folytatjuk? Coral Reef Unwritten, jó lesz ez.

Morgan Wallen szeretni valakit, esetleg valakiért. Love somebody, 6 óra 30 perc van. Megy tovább az édes élet, vagy ha úgy tetszik, akkor a Dolce Vita, bár ilyenkor nyáron még hozzá lehetne tenni egy kis további olasz ízeti, olasz ízesítést, a Dolce Far Niente, a édes semmit tevés, de egyelőre elégedjünk meg a Dolce Vitával, ami ugye magyarul édes életet jelent is, amihez természetesen cukor kell. Lehet ugyan pótolni ilyen-olyan mesterséges édesítő vegyszerekkel, de az úgysem lesz természetes, az íze meg, hát, olyan szinte semmilyen. Jöhetnek persze a cukormentesek, hogy ők nem kérnek bele cukrot, ez az ők bajuk. Az igazi Dolce Vita cukorral, az igazi, akárki akármit mond, igaz, még ha nem is feltétlenül egészséges, de hát nem véletlenül mondják, hogy minden, ami jó az életben, az vagy hízlal, vagy erkölcstelen, vagy tilos. Úgyhogy bármilyen furcsán is hangzik, cukrot az életbe, különben sótlan lesz, és nem lesz sem sava, sem borsa. Tudom, ez totál képzavar, de én ebben hiszek. És a hit az egy nagyon fontos dolog. Ryan Paris, Dolce Vita, jó reggelt!

Tarts ki, hang on, énekel DJ Freedom, 6 óra 40 perc van, augusztus 6-a. Sir Alexander Fleming, angol orvos született ezen a napon, 1881-ben, nem véletlenül kapott Nobel-díjat 1945-ben. Ő a penicillin felfedezője. Én gyerekként emlékszem, kaptam. Hát nem kellemes, nem elég, hogy tűvel szúrnak, még csíp is a penicillin, viszont a hatása életmentő lehetne mondani. Hiszen sok olyan betegség, ami addig, mármint a penicillin felfedezéséig 100%-osan halálosnak bizonyult, ugye az antibiotikum felfedezésével kapott lehetőséget, hogy túlélje ezt, azt, amazt. Andy Warhol, szlovák származású amerikai művész, producer, filmrendező, a 20. századi képzőművészet egyik emblematikus figurája, a pop art képviselője született még ezen a napon, 99 évvel ezelőtt. Illetve születésnapot ünnepel Robin van Persie, holland labdarúgó, valamint a Spice Girls együttes egykori tagja, Ginger Spice, ha úgy tetszik, aki szólóban is meglehetősen sikeres volt. Jerry Estelle Halliwellről van szó, aki a mai napon mennyit is ünnepel? 54 évet? Isten éltese! Őt halljuk most! Mi Chico Latino!

Eden James és Foolproof, 6 óra 49 perc, egy kis történelem, tanítják ezt. Regények, filmek kötődnek ehhez. 1566-ban Szigetvár ostroma kezdődött meg ezen a napon. A várat Zrínyi Miklós védte első Szulejmán hadai ellen. Ugye Szulejmánt azért megvitték filmsorozatba is, és érdekesen magyarok többnyire neki drukkoltak. Van ilyen. De magára az eseményre kitérve egy picikét, a több mint egy hónapos ostrom során a védők hősiesen próbáltak helytállni, de a hatalmas török túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Az ostrom alatt amúgy a török szultán is meghalt, de ezt nem árulták el a seregeknek. A magyar katonák pedig végső elkeseredésükben kirohantak az ellenségre, és kézitusában haltak hősi halált. Volt, amikor képesek voltunk erre. Hősi halált halni valamilyen ügy érdekében. Vajon ma is képesek lennénk? Nem vagyok meggyőződve arról, hogy igen.

4 és fél perc. Ennyi maradt még a Vekker első órájából. 7-kor jönnek a hírek, addig is, ha ne talán elmész, akkor neked szól ez a dal, de ne menj, inkább maradj. De ettől függetlenül hadd szóljon John Secada felvétele 94-ből, If You Go.

0: napokon belül leállhat a Csernavodai 2-es reaktor. Hétfőig lehet kitölteni a medvehelyzetet is érintő kérdőívet. Új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit! Bedő Erikától hallják. Történelmi mélypontra másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján Páziásnál, közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán. A folyam vízhozama a hidrológusok előrejelzéséhez képest két nappal korábban csökkent a történelmi mélypontra, és további apadás várható. A szóvivő megerősítette. Csernavodánál szerdán mínusz 217 cm-es vízállást mértek, az előrejelzés szerint pedig a napi 2-3 cm-es apadás közepette 6-7 napon belül elérheti a Duna a mínusz 233 cm-es szintet, ami az erőmű még működő 2-es blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi. Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre, jelentette ki szerdán Drágos Püszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. Az Ager Press beszámolója szerint a miniszter hangsúlyozta, hogy amíg az egészségügyben nem találnak legalább elfogadható megoldást, nem lehet tovább lépni a másik kulcsfontosságú ágazatra, az oktatásra. A közlés szerint továbbra is azzal számolnak, hogy egyetlen fizetés sem csökken, a közalkalmazottak kétharmadának pedig nőni fog a bére. Püszláró kitért arra is, hogy a jövőre 12 milliárd lejjel nő majd a közalkalmazotti bérkeret az idei szinthez képest. Az Európai Unió az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelveket vizsgálja felül, augusztus 10-éig tölthető ki az uniós természetvédelmi irányelvekre, köztük a barna medve helyzetére vonatkozó stresszteszt. Mivel a román környezetvédelmi minisztérium hivatalos állami észrevételt nem terjesztett elő a felülvizsgálati folyamatban, a lakossági vélemények különösen nagy jelentőséget kapnak. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának alelnöke rámutatott, eddig nagyon kevés kérdőív érkezett az országból. Ha most nem hagyunk hivatalos nyomot a helyzetünkről, a következő években sem a minisztereink, sem az uniós képviselőink nem tudják majd hatékonyan képviselni az ügyünket Brüsszelben. Hozzátette, a felülvizsgálat egyik célja, hogy a barna medve a szigorúan védett fajok közül a szabályozható védelmi kategóriába kerüljön, ami jogilag is nagyobb mozgásteret biztosíthatna az állomány kezelésében. A kitöltést az urszhargita.ro oldalon magyar és román nyelvű útmutatók és felhasználható mintaszövegek is segítik. A kerekerdői hegyi vadász alakulatnál ma, augusztus 6-án, 9 és 12 óra között lőgyakorlatot tartanak. Arra kérik a városlakókat, kerüljék a környéket az említett idősávban. A bajnoki rendszerről, az új idény menetrendjéről, sikeres pályázatairól, a játékvezető képzésről és az októberi tisztújításról számolt be a Hargita megyei labdarúgó egyesület vezetősége az új szezon előtti sajtótájékoztatón. Tamás Zoltán bejelentette, hogy nem indul újabb elnöki mandátumért, így új vezetőt választanak. A vezetőség döntése értelmében a tisztújító közgyűlést október 22-én este 6 órától Székely udvarhelyen rendezik meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint augusztus 6-án, vagyis ma 12 és 21 óra között sárga besorolású viharriasztás lesz érvényben térségünkben. Csapadék Székely udvarhelyen a délutáni órákban várható. A maximális csúcsérték napközben 32 Celsius fok lesz ma. A Sztár Rádió híreit Bedő Erikától hallották. Köszönöm figyelmüket!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.

0: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: A csillagok hangja.

Ne ébresz fel, don't wake me up. Vajon szólt így bárki is a vekkeréhez? Mert volt idő, amikor nem a telefonunk csörgött reggelente, hanem az a kis szerkezet, amely sosem kérdezte meg, hogy kipihentük-e magunkat, egyszerűen tette a dolgát. És kevés tárgy volt olyan őszinte velünk, mint a vekker. Nem hízelgett, nem mondta, hogy még 5 perc belefér, egyszerűen ránk ordított, hogy ideje felkelni. Néha utáltuk, mint mondtam érte, néha lecsaptuk, de valójában életünk legfontosabb pillanatainál mindig ott volt. Az első iskolanapon, az érettségén, az első munkanapon, egy randevú előtt, ahol már korán reggel kellett készülni, évtizedeken át ő indította el a napjainkat, és nem csupán időt mutatott, hanem reményt is. Azt is jelentette, hogy kezdődik egy új nap új lehetőségekkel, új találkozásokkal, új történetekkel. Na, hát jó, néha kapott egy pofont a szundigomb képében, de végül mindig ő nyert. Mert a vekkerrel talán lehetett alkudozni, az idővel viszont soha. Cselekedetét mondjuk úgy hajnali 17:30 vagy 17:45 nem mindig értékeltük, de utólag belegondolva egy egész élet ritmusát ketyegte végig. Nem véletlenül a Sztár Rádió ébresztő műsora is. Talán elavultnak tűnően, de a vekker nevet viseli. Hát ébresszen, még sokáig.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simónál.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Bronzsamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fém.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon. Használd ki a nyár bőséges kínálatát a Lidl-nél. Igazán megéri. A Lidlben a 650 g-os bőr és csont nélküli csirkemell 16,99 bani. Az 1000 ml-es gelatelli sárga dinnyés fagylalt 9,49 bani. És a 150 g-os snack day vajas sós rudacskák 5,29 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Érintés az éjszakában, Touch in the Night, énekelt a Silent Circle. Lapszemlével jelentkezünk 7:30-kor, addig jön egy info, hogy hol dolgoznak, hol javítják az utakat itt Székelyudvarhelyen. A polgármesteri hivatal Facebook oldalán közölte, hogy ugye végül is tegnap délután és este folytatták az útburkolati hibák marását. Az iskola és Rózsa utca kereszteződése, Szent János utca, Móricz Zsigmond utca, a Szent Imre felől Gábor Ánon utca felső szakasza, Szászok tábora, Bem József utca eleje, Tavasz sétány, Béke és Testvériség, és az információ szerint a mai napon ugyanezekben az utcákban fogják aszfaltozni a kimart felületeket. Jó ezt tudni, mert például semmiféle értesítés nélkül tegnap, gondolom ugyanezen okokból, tehát javítás vagy útburkolati hibák javítása miatt a félsávon lezárták a Kossuth utcát. Csodálkoztam, mert sehol nem olvastam erről infót. Na, minden előzetes bejelentés nélkül lezárták. Sziget utcában lett is dugó. Na, de most legalább tudjuk, hogy hol dolgoznak. És esetleg ott számítsunk majd torlódásra.

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Rudy & Co. és Mama Radio 7:30 lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, szorakozást és sportolást kínál. Élmény, szorakozás és sportolás mindhárom kategóriának megfelel a tegnap hivatalosan megnyitott Hargita Karting. Székelyföld első profi kartpályája ugyan még homologálás előtt áll, de a közeljövőben már országos bajnoki futamoknak is otthont adhat. Szabadidős tevékenységre öt típusú kart áll az érdeklődők rendelkezésére. A nyári időszakban a pálya minden nap 9 és este 10 óra között áll a közönség rendelkezésére. Tegnap én is kaptam ezzel kapcsolatosan első kézből információkat. Nagyon menő. Ez volt az első vélemény. Nagyon klassz. Sokan dolgoznak, nem olcsó mulatság, de az élmény az feledhetetlen, főleg azok számára, akik szeretik a versenyzést. Egy hátrányt is megemlítettek, és jelen pillanatban, bár lehet, hogy ez változhat, javítanak valamit, de azt mondják, nappali fényben. Inkább nappali fényben menj és próbál ki, mert az esti világítás meglehetősen gyenge, és akár zavaró is lehet. Na, ezt akár mi is megcsináltuk, de hát megcsinálták Csíkszeredában, ők voltak ebben az ügyesebbek, úgyhogy kalapemelés, ezt nekem is ki kell próbálnom. Ezt ki kell próbálnom, és nem úgy, hogy egyedül megyek körbe-körbe, nem, versenyszerűen, hát az az érdekes. Ha már annó számítógépek előtt ott vezettünk autókat, és próbáltuk ki, hogy milyen élmény lehet, hát ezt most akkor ebben a formában élőben is ki lehet próbálni. Új, alig várom. Veszélyben lehetnek az uniós források, címmel írnak arról, hogy elfogadta a parlament az energia ágazat dekarbonizációjáról szóló törvényt. A jogszabályról tegnap döntőházként a képviselőház szavazott. Éles politikai vitát váltott ki, hogy a tervezetbe bekerült a szociáldemokrata párt módosító indítványa is, amely szerint a széntüzelésű erőműveket csak akkor lehet kivonni a termelésből, ha az új energiatermelő kapacitások képesek pótolni a kieső teljesítményt. A Nemzeti Liberális Párt szerint a módosítás miatt Románia uniós forrásokat is elveszíthet. És még egy cikk, ez Csíkszeredában történt, valószínűleg, hogy nálunk sem példa nélküli, de ez a felelőtlenség ne továbbja, elég csak a címet beolvasni, hogy ittasan és jogosítvány nélkül ült volán mögé. Hogy lehet ilyet tenni, tehát? Még ha van is jogosítványod, ittasan nem ülsz volán mögé. De hogy ittasan és jogosítvány nélkül ülsz volán mögé, ez tényleg a felelőtlenség ne továbbja. Nyilván lehetne erre mondani, hogy de hát ivott és alkohol befolyás alatt nem tudta, mit tesz, úgyhogy meg kell neki bocsájtani. Nem! Talán van, aki nem tudja, hogy a román büntető törvénykönyvben az alkohol fogyasztása vagy az ittas állapot az nem enyhítő, ellenkezőleg súlyosbító körülmény, és hogyha nem talán törvényszékre kerül a sor, akkor az igazságszolgáltatás szempontjából az a mondat fog jönni, hogy nem azért tette ezt, mert ivott és nem tudta, mit csinál. Nem, józanul nem merte megtenni, ezért ivott, hogy legyen hozzá bátorsága. Többnyire erre mennek ki a dolgok, úgyhogy ne. Ezt ne csináljuk, ez tényleg felelőtlenség. Nem lehet ilyet csinálni. Én például az ilyentől, jó, azt nem mondom, hogy elvenném a könyvét egy életre, mert nincs neki, de egyszerűen eltiltanám őt egy életre, attól, hogy bármikor is az életben valaha szerezzen jogosítványt. Az ilyen nem érdemli meg, hogy volán mögé üljön. Ez felelőtlenség. Erről is még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. 7 óra 34 perc van. Négyes streettel folytatjuk. Gondolkozom, hogy hol lépnek fel. Valahol. De addig is köszi, hogy eljöttél.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
11: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
2: Közérdekű hirdetés következik.
14: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
15: Reklámot hallottak.
16: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Gombay Dance Band, Son of Jamaica, jamaikai napsütés. Hát mondjuk napsütésben itt is lehet részünk, de az nem jamaikai. Egyszer azt is ki kell próbálni. Nem könnyű, nem egyszerű, de nem is lehetetlen. 5 perc választál 8 órától. Jason Mraz-zal zárjuk a Wecker második óráját. Bella Luna.

0: napokon belül leállhat a csernavodai kettes reaktor. Hétfőig lehet kitölteni a medvehelyzetet is érintő kérdőívet. Új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség. Jó reggelt kívánok a Sztár Rádió híreit! Bedő Erikától hallják. Történelmi mélypontra másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján Páziásnál, közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán. A folyam vízhozama a hidrológusok előrejelzéséhez képest két nappal korábban csökkent a történelmi mélypontra, és további apadás várható. A szóvivő megerősítette. Csernavodánál szerdán mínusz 217 cm-es vízállást mértek, az előrejelzés szerint pedig a napi 2-3 cm-es apadás közepette 6-7 napon belül elérheti a Duna a mínusz 233 cm-es szintet, ami az erőmű még működő kettes blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi. Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre, jelentette ki szerdán Dragos Püszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. Az Ager Press beszámolója szerint a miniszter hangsúlyozta, hogy amíg az egészségügyben nem találnak legalább elfogadható megoldást, nem lehet tovább lépni a másik kulcsfontosságú ágazatra, az oktatásra. A közlés szerint továbbra is azzal számolnak, hogy egyetlen fizetés sem csökken, a közalkalmazottak kétharmadának pedig nőni fog a bére. Püszláró kitért arra is, hogy a jövőre 12 milliárd lejjel nő majd a közalkalmazotti bérkeret az idei szinthez képest. Az Európai Unió az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelveket vizsgálja felül, augusztus 10-éig tölthető ki az uniós természetvédelmi irányelvekre, köztük a barna medve helyzetére vonatkozó stresszteszt. Mivel a román környezetvédelmi minisztérium hivatalos állami észrevételt nem terjesztett elő a felülvizsgálati folyamatban, a lakossági vélemények különösen nagy jelentőséget kapnak. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának alelnöke rámutatott, eddig nagyon kevés kérdőív érkezett az országból. Ha most nem hagyunk hivatalos nyomot a helyzetünkről, a következő években sem a minisztereink, sem az uniós képviselőink nem tudják majd hatékonyan képviselni az ügyünket Brüsszelben. Hozzátette, a felülvizsgálat egyik célja, hogy a barna medve a szigorúan védett fajok közül a szabályozható védelmi kategóriába kerüljön, ami jogilag is nagyobb mozgásteret biztosíthatna az állomány kezelésében. A kitöltést az urszhargita.ro oldalon magyar és román nyelvű útmutatók és felhasználható mintaszövegek is segítik. A kerekerdői hegyi vadász alakulatnál ma, augusztus 6-án, 9 és 12 óra között lőgyakorlatot tartanak. Arra kérik a városlakókat, kerüljék a környéket az említett idősávban. A bajnoki rendszerről, az új idény menetrendjéről, sikeres pályázatairól, a játékvezető képzésről és az októberi tisztújításról számolt be a Hargita megyei labdarúgó egyesület vezetősége az új szezon előtti sajtótájékoztatón. Tamás Zoltán bejelentette, hogy nem indul újabb elnöki mandátumért, így új vezetőt választanak. A vezetőség döntése értelmében a tisztújító közgyűlést október 22-én este 6 órától Székely udvarhelyen rendezik meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint augusztus 6-án, vagyis ma 12 és 21 óra között sárga besorolású viharriasztás lesz érvényben térségünkben. Csapadék Székelyudvarhelyen a délutáni órákban várható. A maximális csúcsérték napközben 32 Celsius fok lesz ma. A Sztár Rádió híreit Bedő Erikától hallották. Köszönöm figyelmüket!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Subfocus and Dimension, vágy, azaz Desire. 9 perccel járunk 8 óra után. Egy óra múlva már vendéget fogadunk. Új sportág mutatkozik be Székelyudvarhelyen, ráadásul országos premier, hogy mi rendezhetjük az első nemzetközi versenyt ezen a téren. Megálmodtuk a csodát? Van, aki meg is valósította. Radics Gigi, a királytesok és Berecki Zoltán, álmod meg a csodát. Jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Használd ki a nyár bőséges kínálatát a Lidl-nél. Igazán megéri. A Lidl-ben a 650 g-os bőr és csont nélküli csirkemell 16,99 bani. Az 1000 ml-es gelatelli sárga dinnyés fagylalt 9,49 bani. És a 150 g-os snack day vajas sós rudacskák 5,29 bani. Lidl. Igazán megéri.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Amikor jól telik az idő, Good Time, Owl City és Carly Rae Jepsen dalát hallhattuk, 8 óra után járunk 20 perccel. Marad a kánikula, maradnak a 30 Celsius fok fölötti csúcsértékek, viszont mától vasárnapig bármelyik nap számíthatunk, főleg a délutáni órákban esőre is, de akár villámok által kísért nyári zivatarra is. Benne van a pakliban, úgyhogy készüljünk akár erre is. Rain énekel a The Script.

Sam a Paradise, Simple Plan és Sean Paul, 8:27 perc van. A következő órában vendéget fogadunk, nem véletlenül, és a téma sem véletlenül adott. Van aktualitása, a hétvégén Székelyudvarhely ad otthont Románia első nemzetközi disc golf versenyének. Ez olyan, mint a golf, csak nem ütővel kell a labdát ütögetni, hanem frisbee-szerű korongokat kell dobálni, és eljutatni a célba minél kevesebb dobásból. Ahogy a golfnál minél kevesebb ütésből kell a golyót lyukba helyezni, itt a frisbee-t kell minél kevesebb dobással a kosárba helyezni. Erről beszélgettünk Ágoston Attila főszervezővel, és megérdeklődtem, ugye arról volt szó, hogy a szombaton induló verseny kezdő dobását a Paul Gink végzi el, sajnos neki el kellett utaznia, így helyette az alpolgármesterünk Dávid Endre fogja elvégezni a kezdő dobást, de mindenről a következő órában beszélünk a verseny főszervezőjével.

Sofia. Álvaro Soler és Sofia, vagyis a Zsófiáknak a dala. Viszont a mai napon Berta és Bettina nevű hallgatóink ünnepelnek. Van egy híres Bettink, a Soho Party együttes énekesnője volt, és 1998-ban tényleg felrázta a világot, na jó, a kis világunkat, az Éjjel soha nem érhet véget című dallal, amely újra életre kelt 2016-ban. Nem tudom pontosan, hogy az év valóban ez, de az biztos, hogy a magyar labdarúgó válogatott Európa-bajnoki jó szereplésének köszönhetően ismét divatba jött ez a dal. Yeah.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Az 1 literes 3,5% zsírtartalmú Pilosu HT fogyasztói tej 3 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, az 500 g-os delikát zöldséges ételízesítő 11 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai patlizsán kilója 3 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
6: Star Radio.
7: Star Radio.
6: Star Radio.
8: Welcome to Waterworld. This is where your dreams and our creation meet.
9: La la la la. La la la la. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: napokon belül leállhat a Csernavódai 2-es reaktor. Hétfőig lehet kitölteni a medvehelyzetet is érintő kérdőívet. Új elnököt választ a Hargita megyei futballközösség. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit! Bedő Erikától hallják. Történelmi mélypontra másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján Páziásnál, közölte a román vízügyi hatóság szóvivője szerdán. A folyam vízhozama a hidrológusok előrejelzéséhez képest két nappal korábban csökkent a történelmi mélypontra, és további apadás várható. A szóvivő megerősítette. Csernavodánál szerdán mínusz 217 cm-es vízállást mértek, az előrejelzés szerint pedig a napi 2-3 cm-es apadás közepette 6-7 napon belül elérheti a Duna a mínusz 233 cm-es szintet, ami az erőmű még működő 2-es blokkjának lekapcsolását is szükségessé teszi. Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi szakszervezetekkel az új közalkalmazotti bértörvényről, és ezen a héten van esély az előrelépésre, jelentette ki szerdán Drágos Püszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. Az Ager Press beszámolója szerint a miniszter hangsúlyozta, hogy amíg az egészségügyben nem találnak legalább elfogadható megoldást, nem lehet tovább lépni a másik kulcsfontosságú ágazatra, az oktatásra. A közlés szerint továbbra is azzal számolnak, hogy egyetlen fizetés sem csökken, a közalkalmazottak kétharmadának pedig nőni fog a bére. Püszláró kitért arra is, hogy a jövőre 12 milliárd lejjel nő majd a közalkalmazotti bérkeret az idei szinthez képest. Az Európai Unió az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelveket vizsgálja felül, augusztus 10-éig tölthető ki az uniós természetvédelmi irányelvekre, köztük a barna medve helyzetére vonatkozó stresszteszt. Mivel a román környezetvédelmi minisztérium hivatalos állami észrevételt nem terjesztett elő a felülvizsgálati folyamatban, a lakossági vélemények különösen nagy jelentőséget kapnak. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának alelnöke rámutatott, eddig nagyon kevés kérdőív érkezett az országból. Ha most nem hagyunk hivatalos nyomot a helyzetünkről, a következő években sem a minisztereink, sem az uniós képviselőink nem tudják majd hatékonyan képviselni az ügyünket Brüsszelben. Hozzátette, a felülvizsgálat egyik célja, hogy a barna medve a szigorúan védett fajok közül a szabályozható védelmi kategóriába kerüljön, ami jogilag is nagyobb mozgásteret biztosíthatna az állomány kezelésében. A kitöltést az urszhargita.ro oldalon magyar és román nyelvű útmutatók és felhasználható mintaszövegek is segítik. A kerekerdői hegyi vadász alakulatnál ma, augusztus 6-án, 9 és 12 óra között lőgyakorlatot tartanak. Arra kérik a városlakókat, kerüljék a környéket az említett idősávban. A bajnoki rendszerről, az új idény menetrendjéről, sikeres pályázatairól, a játékvezető képzésről és az októberi tisztújításról számolt be a Hargita megyei labdarúgó egyesület vezetősége az új szezon előtti sajtótájékoztatón. Tamás Zoltán bejelentette, hogy nem indul újabb elnöki mandátumért, így új vezetőt választanak. A vezetőség döntése értelmében a tisztújító közgyűlést október 22-én este 6 órától Székely udvarhelyen rendezik meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint augusztus 6-án, vagyis ma 12 és 21 óra között sárga besorolású viharriasztás lesz érvényben térségünkben. Csapadék Székelyudvarhelyen a délutáni órákban várható. A maximális csúcsérték napközben 32 Celsius fok lesz ma. A Sztár Rádió híreit Bedő Erikától hallották. Köszönöm figyelmüket!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezkészítés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Az 1 literes 3,5% zsírtartalmú Piloszú HT fogyasztói tej 3 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, az 500 g-os delikát zöldséges ételízesítő 11 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai patlizsán kilója 3 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió.
8: Star Rádió. Star Rádió.

0: Ilyen még nem volt, nemhogy Székelyudvarhelyen, az országban. Nemzetközi disc golf verseny szombaton és vasárnap itt nálunk Székelyudvarhelyen, és az eseménynek a főszervezője itt ül velem szembe, Ágoston Attila. Köszöntelek, szia!
1: Köszöntelek én is, és köszöntöm a Székelyudvarhelyi és a környéki hallgatókat és nézőket.
0: A golf az egy úri sport. A disc golf is az?
1: Igen.
0: Vagy nem?
1: Igen. A nagyon hasonló a két sport, a golf és a disc golf, majdnem ugyanazonos szabályok szerint játszódják. Viszont a disc golf úgy lehet mondani, hogy az úri sportnak a könnyített és az olcsóbb változata.
0: És talán populárisabb is.
1: Igen, nagyon populáris.
0: Golfot nem akárki játszhat. Mi azt látjuk, hogy beleülnek ilyen kicsi elektromos autókba, meg van valaki, aki hozza a zsákokat az ütőkkel, na, nem mindenki engedheti meg magának, az elitnek van kitalálva, ezt viszont abszolút mindenki. Még diákokat is láttam, nem tudom, a gimiből mentek fel a pályára?
1: Igen, pontosan. Mivel ugye a golf szabályai szerint játszódjuk, csak különböző eszközökkel, ezért ugyanaz az úgynevezett érzés, feeling, mint a golfban. Ugye a golf egy nagyon drága és nagyon speciális pályán kell játszani. Ennek az előnye a disc golfnak, hogy egy bizonyos repülőkorongokkal játszódjuk, ami itt látható az asztalon is.
0: Olyan, mint a frisbee, csak egy kicsit profibb.
1: Igen, hasonlít a frisbeehez, viszont megvan a magas súlya, különböző súlyok van, a különböző méretek.
0: Vastagsága, vékonysága.
1: Pontosan, különböző vastagságok, vékonyabb, vastagabb, és hasonló, hogy a golfnál, hogy az ütőket cseréljük, itt úgy ezeket a korongokat és ezeket a repülőkorongokat cseréljük, azért, hogyha távolabbra, közepes távolságra, vagy közelre dobunk. Ugye ezeknek megvan az angol neve, nem nagyon fordította le egy nyelv se.
0: Még nem.
1: Még nem, aztán előbb-utóbb lehet. Van driver, magától értetődik, hogy messze lehet dobni vele. Van a midrange, ami egy ilyen közepes távol. És akkor a szélesebb a putter, ami pontosabban megy, és avval dobják bele egy úgynevezett kosárba. Itt a lyukak helyett kosarak vannak. A másik nagy előnye a golfhoz képest, hogy bármilyen terepen játszható, ezért ha fás, bokros, vagy nyílt, vagy különböző terepeken, és direkt ez a szépség, hogy nem csak egy egyenes pálya, hanem vannak nehezítések benne.
0: Szintkülönbségek.
1: Igen.
0: Bokrok, fák állhatják az utat a dobásnak, ugye?
1: Igen. Szerkesztő úr, láttam, mert szerencsére ott ki is próbálta, hogy...
0: Ne urazzál, Attila!
1: Igen. Na, ugye a napokban kipróbáltuk, és vannak érdekes szintkülönbségek, ezért jó, mert a kezdők is el tudják jó messze dobni. Nem szükséges előképzettség, de ahogy láttad, egy kis gyakorlat szükséges, de azt pár dobás után...
0: El lehet sajátítani, meglehetősen hamar. Jó, de kezdjük a legelején. Ugye maga a frisbee Amerikában született, állítólag nem tudom, palacsintákat, vagy ahogy pitéket, ahogy ők szokták mondani, készítettek rajta, és akkor a tányért, az alátétet, azt kezdték használni, és akkor így lett frisbee belőle. De maga a sport is valahonnan ebben gyökerezik, és Amerikából jött. Azt nem mondom, hogy veled együtt, de te is onnan jöttél. Kicsit beszélj magadról. Mit kerestél te az új világban?
1: Igen. Hát, ugye, mivel én majdnem 15 évet éltem az Egyesült Államokban, ezért ott akarva-akaratlanul megismertem ezt a sportot, és így jött az ötlet. Amúgy én az Egyesült Államokban tanultam, dolgoztam, és a kézlabdával is többek között dolgoztam az olimpiai központtal, az amerikai válogatottal, és amikor a gyerekek megszülettek, már annyi idősek lettek, hogy láttuk, hogy még itt ezt az iskolai rendszert fel tudják venni, úgy román, magyar és hasonló tantárgyakkal együtt, akkor úgy döntöttünk, hogy hazajövünk, hogy kapják meg ezt a kulturális közeget is, legyenek meg ezek a gyökerek, majd aztán ők eldöntik, hogy mit szeretnének.
0: Mi legyen a továbbiakban, igen.
1: Na, de sikeresen vették az akadályokat. Az elején aggódtunk, hogy vajon mi lesz a románnal, mert ott spanyol, meg angol volt, de mondták, ne aggódjuk, mert többi gyerek se tud románul. Úgyhogy így sikerült, most már felvételiztek, mind a ketten a gimibe járnak, úgyhogy így kerültünk haza, most jelenleg a Kézilabda Akadémiánál dolgozom, és mellette hobbiként ezt az úgynevezett disc golf sportot próbáljuk népszerűsíteni és használni, gyakorolni.
0: Ugye itt tömören összefoglalva, Amerikában született, de átjött Európában, főleg a skandinávok kaptak rá, ráadásul volt a pandémia, ugye a Covid-járvány, amely adott neki egy dobást, egy kemény lökést, és most ott tartunk, hogy most már az országban van egy stabil pálya, mondjuk azt neked köszönhetően a saját telkeden, és tavaly volt már hazai verseny, meg is van az országnak a bajnoka, Mihály Kosokáról?
1: Mihály, igen, de Mike-nak szól.
0: Igen, és eddig nem volt olyan, hogy a Nemzetközi Szakszövetség által is pontozott nemzetközi versenyt szervezzen az ország, az most lesz a hétvégén, ráadásul itt Székelyudvarhelyen. Mi vett rá, hogy részese legyél ennek a sportágnak az itthoni székelyudvarhelyi felvirágoztatásában?
1: Igen, ahogy említetted a Covidot is, a világ szinten nagyon megdobta ezt a sportot, mivel ugye szabadban lehet játszani, nem kell közel lenni egymáshoz, kint a természetbe túrázol, egy szabadtéri sportot művelsz, és egy 85%-kal megnőtt a regisztrált játékosok száma a Covid után. Az ötlet már a régebb megvolt, volt egy hasonló terület, amit kibővítettünk, és akkor főleg a Covid után jött, hogy hát kellene egy olyan sport, hogy bármikor, bármi történhet, nem lehet focizni, kézlabdázni, jégkorongozni, ezért kellene a szabadba a gyerekeknek mozgás, felnőtteknek, bárkinek. Az a jó ebben a sportban, hogy korhatár nélkül lehet játszani, mert hogyha ügyesebb vagy, hamarabb végzel, mint a golfban, hanem egy-két dobással többre van szükséged. És akkor eldöntöttem, hogy én erre a területre készítek egy disc golf pályát, és kezdtünk játszani, lassan kezdtek jönni a külföldiek, és akkor így megismerték, Romániában is volt, Bukarestben egy kisebb csoport, de még nem volt pálya. És akkor megkerestek, hogy nem szeretnénk egy nemzetközi versenyt, mivel most rakják össze a román válogatottat, és lehetne előversenyt, edzőtábort, selejtezőket játszani. És akkor így nagyon jó indult a bukaresti Disc Golf Romániával a kapcsolat. Most nekik is sikerült egy pályát építeni, így, hogy...
0: Bukarestben. De az köztéren, egy parkban.
1: Most vannak ott próbálkozások, ők is próbálnak egy nemzetközi versenyt szervezni szeptemberben. Na de mivel, hogy itt volt a pálya, ezért felkértek, hogy csináljuk meg, és legyen itt. És akkor összeszedtük minden tudásunkat, és velük együtt közösen, valamint a Nemzetközi PDGA Szövetséggel együtt megszervezzük Romániába. Ez egy úgymond premier lesz, hogy még ilyen nem volt Erdélyben és Romániában egy nemzetközi disc golf verseny, ahol 10 különböző országból jönnek versenyzők, és nemzetközi pontokat lehet gyűjteni.
0: A pálya az ugye saját telkeden, ahova most, ha tetszik, ha nem, szabad lesz a bejárás bárki számára, ráadásul ingyenes, fizetni sem kell, hogyha valaki akarja nézni. Ha minden igaz, akkor ez a büktető oldalában található? Kicsit mondd el, hogyha valakit érdekel, és szombaton reggel 9 órakor, vagy vasárnap délelőtt szeretné megnézni a harmadik fordulót, mert ugye 3 fordulós, ez hova menjen?
1: Így van, hát a székelyudvarhelyieknek nagyon könnyen el tudom magyarázni, mert ugye van a terelőúti MOL töltőállomás, ott megy ki a Vízigótok utcája. Hogyha a Vízigótok utcája és a Rét utcától egy egyenes vonalat húzok ki a dombra, 1 kilométer kifele. Lehet ott is parkolni a Vízigótok és a Rét utcánál. Akinek van ilyen városi terepjáró, egy kicsit magasabb autó, például Duster, az simán ki tud jönni. Alacsonyabb autóval még egy picit vigyázni kell, de ha valamikor lesz terelőút, akkor ott nagyon közel fog elmenni hozzá. És Ez a széldomb oldalában, széldombon az utolsó házoktól úgy légvonalban 5-600 méter, és a Vizigótok és a Rét utcától 1 kilométer kifele a dombon. Van egy kis domb, amire fel kell menni, körülbelül olyan 90-100 méter szintkülönbség. Azt, ha leküzdi az ember, akkor nagyon szép kilátás nyílik, és ingyenesen, teljesen ki lehet próbálni, meg lehet nézni a versenyt is. Pénteken van az edzésnap, szombaton és vasárnap az első két forduló, és
0: szombaton az
1: első két forduló, és vasárnap a harmadik forduló. Majd, hogyha lesz időnk, egy picit el tudom mondani, hogy ez hogy működik, hogy rakják össze a versenyt, hogy párosítják őket.
0: Hogy rakják össze a versenyt, hogy párosítják őket?
1: Igen, ez úgy működik, hogy először ugye beiratkoznak különböző kategóriába játékosok, nekik már van egy pontjuk is, hogyha már voltak versenyeken, hány pontot szereztek, de sorshúzással indul. Az első kör után megnézik az eredményeket, hogy ki mennyit...
0: Kidobta a kosárba a korongot, kevesebb dobásba.
1: Kevesebb dobásba, az az ügyesebb. Ugye, mint a golfban van a par dobás, hogy egy ideális esetben teszem fel 3, 4 vagy 5-ből lehet bedobni. Hogyha egyel kevesebb dobott be, az birdie-nek nevezik, és akkor így jövünk lefelé. Ha egyből beledobott, ami nagyon ritka, de megtörténik, akkor az ace, mint teniszben.
0: Ász,
1: igen. És ezt összesítik a pontokat. A második körben megnézik ki, ahogy végzett, az erősségi szint szerint teszik össze a 4-es vagy 5-ös csoportokat. Ezt egy kártyának, egy cardnak nevezik, amivel körbe mennek és jegyzik. Minden digitálisan működik, minden játékos jegyzi a saját pontját két különböző alkalmazáson. A nemzetközi verseny PDGA-nek az alkalmazásán is van egy úgynevezett U-disk, ahol a pálya fel van tüntetve, semmi nem szükséges, egy gyors regisztráció, és akkor így lássák, hogy nincs nézeteltérés vagy különbség, hogy ki hány pontot dobott. Ez mikor megvan a második körben, akkor erősség szerint, és a harmadik körben megnézik az első két kör eredményeit, átlagolják, és akkor a döntő...
0: Annak úgy... megfelelően állítják össze a sorrendet a zárófordulóban.
1: És akkor a végén biztos, hogy a jók együtt játszanak, a közepesek és a kezdők külön. És akkor így dől el, hogyha ha véletlenül döntetlen, úgymond, hogy egyforma pontszám, akkor ilyen szétlövés van, addig játszanak, míg valaki több vagy
0: kevesebb. Tiebreak.
1: Tiebreak lesz, igen, a végén.
0: Ugye az első pálya, ez, hogy nevezik, milyen Hills? Valami, Hillside Transylvania, ugye?
1: Igen.
0: Ami fogják játszani egyébként, igen, ezt a versenyt. Ez az első, és hát ha jól tudom, akkor 2 pálya van most egyelőre az országban. Ez egy jó hír is bizonyos szempontból. Ugye megnézzük, nem tudom, finneknél van talán már 1000.
1: Így van.
0: És vannak ilyen országok, ahol tényleg több száz pálya van. Viszont egy érdekes dolog, amit megtapasztaltam, olvasgatva érdekességeket, hírekkel ezzel az új sportággal kapcsolatosan, hogy vannak azok, akik szenvedélyesen szeretik ezt, és összekötik a turizmussal. Hát most valaki felkapná a fejét, hogy mi köze a disc golfnak a turizmushoz. Márpedig van, ugyanis ezek a pályák, beleértve ugye az, ami a Tetelkeden épült, ezek mind szerepelnek térképen. Most nem tudom, Google térképen, vagy milyen
1: minden
0: térképen.
1: Jó,
0: de rajta vannak. Nyilván, ahol 1000 pálya van, ott egy országban sok ilyen pöttyöt látsz. Romániában 2, sokáig csak egyet lehetett látni. Igen. És akik tényleg kedvelik ezt a sportot, ők akár bakancslistát csinálnak, hogy pipáljanak ki minél több pályát is. Nyilván az, hogy Transylvania, ugye ez jól csengő szó külföldön, itt is van pálya, megyek és kipróbálok. És ő nem turistaként érkezik, hanem
1: sportturizmus,
0: és jön, csak azért jön, hogy kipróbálja a pályát, csak aztán megy tovább. Esetleg, ha megtetszik, visszajön. De pontosan. Ez javában így zajlik.
1: Igen, ezt jól mondod, mivel érdekes, hogy mivel a székelyudvarhelyiek még nagyon nem ismerik, nem is nagyon fektettünk a reklámba, most evel a tornával szeretnénk egy kicsit a helyi közösséget is bevonni, és minél többen helyiek is játszanak, de az nagyon megfigyelhető, hogy ugye én is, mivel a sportból jövök, szeretnénk ráerősíteni egy kicsit a sportturizmusra, hogy mindig felvetődött, hogy udvarhelyen mit lehet csinálni. És akkor most ugye nem akarom sorolni, de a Medvelestől Minierdéparkig sok minden van, de hogy legyen ilyen mozgásos dolog is, egyre több van is, de ez is ráerősít a sportturizmus oldalára. Konkrét példák, hogy nagyon sokan jönnek át külföldi turisták Brassóból és Segesvárról. Ők nem jönnének Székelyföldre vagy Székelyudvarhelyre, de mivel fel akarják tenni az ők saját térképükre, vagy egy ilyen kihívás a közösségbe, hogy na én játszottam Erdélybe is, úgymond Transzilvániába, akkor átvezetnek autóval Brassóból, egyet játszanak, szólnak nekem, egyet játszunk, mennek tovább. Brassóból és Segesvárról jöttek legtöbben, és a legtöbb külföldi turista volt. És ez megjelenik több felületen, ugye, az úgynevezett U-Disc felületen be pontokra be van téve, hogy eddig Románia nem volt látható. 3 éve, mikor a pálya elkészült, 3-4 éve, azóta látható Románia is. És akkor rákeresnek az emberek. De ugye fent van a Google térképen is, és így nagyon sokan, akik a golfra keresnek rá, azok írnak nekem, hogy hát golfot nem találtok a környéken, de kipróbálhatják a disc golfot, és akkor ez egy ilyen kihívás.
0: Tehát felkerült Székelyudvarhely, Románia, de hát ezen belül Székelyudvarhely felkerült a disc golf nemzetközi térképére.
1: Pontosan. És olyan nemzetek közé, akik ugye Egyesült Államok a legnagyobb, de már Skandinávia, az északi országok kezdik lekerülni, emberszámra leosztva úgy mond, hogy a finneknél több mint 1000 pálya van, és nemzeti sport lassan. Nem a foci, nem a hoki, hanem a hoki is természetesen, de hogy a disc golf is nemzeti sportnak számít. És ugye nagyobb terület szükséges, viszont nagyon könnyen játszható, télen is, nyáron is nincsen probléma, és előképzettség egy minimális jó, ha van, de nem szükséges. És ezért így nagyon terjed, évente 1000 pálya épül világszinten, úgyhogy lassan utoléri a pedalt, vagy a pickleballt, amik itt most híresek.
0: Van egy ilyen verseny, ezért pontok járnak, ami ugye, ha valaki megnézi, van itt is olyan, mint a teniszben, vagy a techballban világranglista, és annak megfelelően hogy szerepelsz bizonyos versenyeken, milyen nehézség, nem tudom, itt is van olyan, mint Grand Slam, mint a teniszben, tehát rangsorolják, de a lényeg az, hogy megvolt az első verseny. Milyen jövőt képzelsz el akkor? Románia mennyire veszi ki, mert hogy most van egy verseny itt, lesz aztán Bukarestben, ha jól tudom, akkor ősszel valamikor lesz egy világbajnokság, ahol Románia már részt vesz, elmondták, nem a favorit, de ott lesz. Lesznek, és talán már készülnek Európa-bajnokságra, ahol azonban kvalifikálni kell, amúgy itteni pontokkal is lehet részesedést venni abból, hogy ott lehessél a kontinens bajnokságon.
1: Pontosan. Hát ez az első lépés, ezt próbáljuk szépen és profi szinten megszervezni, hogy legyen egy jó referenciánk, és akkor az a cél, hogy évente itt legyen egy nemzetközi verseny. Na ezt a román sportolók használhatják kvalifikációnak, pontgyűjtésnek, de a nemzetközi sportolók is szeretnek jönni, és ugye összeköttik a turizmussal együtt. Itt a cél az lenne, hogy ezt a sportot, mivel most már felkerült a térképre, szeretnénk szinten tartani, és évente, mint bármi más sportban, vagy egy világbajnokság, vagy egy csapatbajnokság, vagy egy Európa-bajnokság van, és itt tudnak hazai körülmények között is versenyezni. Na, mivel a pontokat ilyen érdekes rendszerbe gyűjtik, ezért nagyon fontos, hogy kik jelennek, meg nekünk is fontos, hogy külföldiek is
0: megjelennek. És most jönnek is 10 országból, ha minden igaz.
1: Így van, és az a lényeg ebben, hogy a pontrendszer úgy működik, nem akarok részletesen belemenni, de az a lényeg, hogyha te erősebb játékosokkal játszol, akkor több pontot kapsz, de ha le is győzöd őket, mert van egy rossz napja, vagy te jobban ismered a pályát, akkor ilyen szorzókkal működik, és akkor egy picit több pontod van, az Európai Szövetség, Nemzetközi Szövetség látja, hogy na, Romániában is vannak sportolók, vannak pályák, és így több helyet biztosítanak. Az elején biztosítanak egy-két ilyen szabadkártyást, hogy az országba fejlődjön.
0: Legyen képviselve, igen.
1: Persze, és akkor azután már te önmagadat is felrakod a térképre. Úgyhogy ez jó lehetőség bárkinek, aki ki szeretne egy sportot próbálni, nemzetközi versenyekre elutazni, látni, hogy az hogy működik, és azért az adrenalin szintet felpompálja, amikor ott van, hogy centiken múlik, érdekes játékok vannak.
0: Udvarhelyiek a jövőben, tehát az a pálya itt marad, a verseny az lezajlik, reménykedünk majd egy következőben, de a pálya továbbra is ott lesz.
1: Igen.
0: Bárki látogathatja? Bármikor?
1: Igen, a pályád bármikor bárki látogathatja, mivel ez van egy fenntartási költség ennek a pályának, ezért van egy minimális díj, amit szoktunk kérni, ezért levágjuk a füvet, karban tartjuk a kidobókat, lehet piknikezni, sátrazni, bármi lehetőséget megengedünk, és sőt, még ilyen edzéseket is tartunk, megmutatjuk, hogy működik. Biztosítunk diszkeket, kidobókat, és azután, aki megszereti, akkor bárhol online lehet venni, nem olyan drága, most 10 eurója, 20 euró, attól függ, milyen szintűt akar az ember venni, mert ugye ezek a korongok minden más tudnak. Itt meg is mutatok egy párat, hogy nem mindegy, hogy melyikke van, a vastagabb, szélesebb. Ez egyenesen repül, de nem megy olyan messze. Amelyiknek jobban hasítja a levegőt, vékonyabb, az távolabbra repül, de számok vannak rajta, például írja, hogy 8-6-4-1. Ez megvan, hogy mit jelent. Jobbra kanyarodik, balra kanyarodik, először elkanyarodik, azután vissza. Nagyon bonyolult rendszer. De
0: ezeket mi nem mondtad el, amikor én is kipróbáltam? Az ne, hogy legyőzzelek, mi?
1: Nem akartunk ezekkel fárasztani a számokkal, viszont a mínusz az megvan, balra, plusz, jobbra, stb. És evel lehet játszani, mert így kerülöd ki a fákat, a bokrokat, vagy hogyha eldobod, akarod, hogy hova érkezzen. És megvan, hogy melyik mit tud, milyen messze tud elrepülni, és annak függvényében játszod ezt a játékot. És én hoztam olyant is, amit játszunk, már nagyon meg van kopva, de azért, hogy látszódjon, hogy ez 2-3 év után is még használható.
0: Mit mondtál, 10 euró, 20 euró körül a korongoknak az ára? Ezek profi korongok, tegyük hozzá.
1: Igen, igen. Vannak nagyon olcsók is, hogyha az ember a Decathlonba vagy bármely sportüzletbe megrendeli. Egy normális korong ilyen 10-15 euró körül kezdődik.
0: Az iskola, hát nem olcsó.
1: Igen, de nem a világ pénze, mert háromra van végül is szükség. Egyel is lehet játszani, de háromra, egy driver, egy midrange, egy parör, és avval már le tudod játszani, mert dobsz egy távolit, azután egy közelíted, és a következővel befejezed. Három koronggal, na most ez megvan, és egyéb nem, ugyanaz a sportcipőd, ugyanaz a sportruházat, bármi megvan, nem szükséges egyéb kiegészítő.
0: És akkor röviden a versenyről azt elmagyaráztuk, hogy hol van, de hogyha rámennek, melyik oldalon van, hogy megvan a térkép is, vagy?
1: Igen, megvan a hillside, azért nevezzük hillside, mert ugye udvar ilyen domboldalban van, szép kilátás, innen tudják, Hillside Disc Golf Transylvania oldalon, Facebook oldalon meg látható a térképek is, de van a Disc Golf Románia oldalán is megvan, meg hillsidediscgolf.ro oldalán is megvannak a térképek, az információk. Tehát egyszerűen csak rákeresni a Disc Golfra Székelyudvarhelyen és kihozza.
0: Jó, a verseny szombaton 9 órakor kezdődik, és ha minden igaz, akkor mivel a Polginak el kellett utazni, az alpolgármesterünk Dávid Endre fogja a kezdődobást végrehajtani. Igen. Nyilván, hogy ő nem vesz részt a versenyen, ez egy gesztus, és mindenképpen értékelendő, és utána indul a verseny.
1: Igen, pénteken van egy edzésnap.
0: Ja, akár azt is meg lehet
1: tekinteni. Azt is meg lehet nézni.
0: Ingyen, bérmentesen.
1: Pontosan. Érkeznek a versenyzők, kipróbálják, beprogramáljuk őket, hogy mindenkinek legyen pályaideje. Lehet pénteken is természetesen, viszont szombaton a nagy meleg miatt egy picit előbbre hoztuk, hogy 8 órától fog kezdődni, és akkor tartunk egy kicsit nagyobb szünetet délbe, egy ebédszünetet, és majd olyan 3 órától kezdődik a második kör. Reggel és délután este felé nagyon jó, mert ugye mivel a széldom mindig egy kicsit olyan szellős, viszont hogyha meleg lesz és nem lesz vihar, mert ugye azt is jeleztek, hogy esetleg eső is lehet, akkor kell hozni megfelelő kalap, sapka, vizet az emberek hozzanak, ott is tudnak vásárolni, viszont jó, ha van az ilyen. És vasárnap úgymond a döntő, akkor a jók a jókkal játszanak, 10 órától kezdődik vasárnap.
0: Az eső megállíthatja a versenyt?
1: Nem.
0: Fanatikusok esőben, hóban, esőben. Jó, persze, ha viharos szél foly, akkor az igencsak megnehezíti, akkor akár fel is függeszthetik. De az, hogy esik az eső, és akkor mi van? Attól még lehet korongot dobni.
1: Ez pontosan, mint a rally vagy a foci, ez úgymond az outdoor.
0: Csak extrém időjárás esetén függesztik fel a játékot.
1: Igen, ez a kültéri sportokban ez a velejárója. Van, akinek előny, mert szereti, ha kicsit szeres vagy esős, és le tudja győzni azokat, aki az ideális körülményekhez vannak szokva. Nem áll le, csak akkor áll le, hogyha nagy vihar van. De elsőbe játszunk, esetleg kicsit megállunk, viszont ez a szépsége a túrázásnak és a kültéri sportoknak, hogy vagy süt a nap, vagy esik az eső.
0: Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Gratulálok, hogy országos szinten sikerült Székelyudvarhelyen megvalósítani. Jó, még nem kezdődött el, de ott vagyunk a küszöbén, tehát mégiscsak az első nemzetközi verseny. Ez mérföldkő a sport hazai történetében, hogy Udvarhelyen rendezték az első nemzetközi versenyt, ahol ranglista pontokat is adtak. Sikeres rendezést kívánok, és hát nyilván fényes jövőt a sportágnak.
1: Igen, köszönjük szépen. Hát ugye Udvarhelyt szeretik a sportokat, sok ilyen sport van még, mint a miénk, hogy itt indult, és itt került fel a csúcsra. Reméljük, hogy mi is előbb-utóbb odaérünk, és próbáljuk ezt a szabadidős érzést megtartani, viszont évente egy-két versennyel egy kicsit kompetitív versenyszellemet is fenntartani. Köszönjük szépen a meghívást.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a lapos őszi barack kilója 8,49 bani, és a cseresznye kilója 14,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Egy kicsit szkúteres beütésű dal, de hát 90-es évek vége felé menő volt ez a stílus. Blümchen, ich bin wieder hier. 6 perc választ el 10 órától. 10-kor jönnek a friss hírek, addig is folytatjuk többek közt Lotfi Begivel és Dér Henivel. Egy régi külföldi dal. Mondanám, hogy magyarosított változata, de annyira nem magyarosított, az előadók azok. Freed from Desire.

0: kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. A csendőrparancsnok elmondta, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz szinte valamennyi városban, és számos községben feltűntek már a medvék. Hargita megye tanácsa folytatja az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott Hargita Biblió Digital Hub projekt megvalósítását. Ennek részeként megkezdődött az eszközök, valamint az elvégzett felújítási és korszerűsítési munkálatok átadása a partnerkönyvtáraknak. Ez újabb lépést jelent abban a folyamatban, amelynek célja, hogy a könyvtárak a digitális készségek fejlesztésének korszerű központjává váljanak. A projekt keretében felújították és korszerűsítették a Csík-Kozmási községi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Homorú-Dalmási községi könyvtár épületét, emellett 35 Hargita megyei könyvtár informatikai eszközparkja újult meg, miközben mintegy 2500 személy számára biztosítanak lehetőséget az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvételre. Hargita megye tanácsa ezekben a napokban megkezdte a projekt keretében beszerzett eszközök, valamint az elvégzett beruházások átadását a Kályoni János megyei könyvtár, a Székelyudvarhelyi városi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Maroshévízi Györgyész Börcsiá városi könyvtár részére. Rövid időre lezárták szerdán Mamaja egyik népszerű partszakaszát, miután egy drónt láttak a tengerben a Loft Club közelében, számolt be a Focus Pressre hivatkozva az Adeworul. A helyszínre rendőrök és a Konstanca megyei katasztrófa védelmi felügyelőség egységei vonultak ki, elővigyázatosságból lezárták az érintett partszakaszt, amíg megvizsgálták a vízben talált tárgyat. A parti őrség később megerősítette, hogy a vízből kiemelt eszköz valóban egy drón volt, amelyben nem volt robbanóanyag, így közvetlen veszélyt nem jelentett a strandolókra. A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, honnan származik a drón és milyen körülmények között kerülhetett a tengerbe, a nyomozás folyamatban van. Hivatalosan is átadták szerdán a Hargita Karting Go-Kart pályát Csíkszeredában. A 110 méter hosszú technikás nyomvonal nem csak a motorsport szerelmeseinek kínál új lehetőséget, hanem a város és a térség turisztikai kínálatát is bővíti. A korszerű létesítmény versenyzőket és hobbi go-kartozókat egyaránt vár. A csíkszeredai pálya országos viszonylatban is különlegesnek számít. A szakemberek szerint az aszfalt csík egyszerre alkalmas edzésekre és amatőr használatra. A létesítmény jelenleg 24 go-karttal és 6 professzionális szimulátorral várja a látogatókat, a járműparkot pedig hamarosan 30 járműre bővítik. A kínálatban gyerekeknek szánt go-kartok, sport és versenygépek, valamint kétüléses go-kartok is szerepelnek. A leggyorsabb versenygokártok akár 100 km-es óránkénti sebességre is képesek. Összesen 50 ezer lejes támogatást nyert a Hargita megyei labdarúgó egyesület Hargita megye tanácsától. A támogatás egy részét a Heves vármegyével közös programokra, elsősorban az ifjúsági csapatok utaztatására fordítják, 30 ezer lejből pedig minőségi mérkőzéslabdákat vásárolnak a megyei bajnokságokban szereplő csapatok számára. A megyei egyesület döntött arról is, hogy a leköszönő Tamás Zoltán elnök helyére az október 22-i tisztújító közgyűlésen új elnököt is választ. Meleg lesz ma is, a hőmérséklet 30-31 fok körül alakul, délelőtt napsütésre, délután viszont már felhősebb égboltra számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a Stárrádió híradóját hallották, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Érdekes hangzást hozott még az ezredforduló tájékán a Safri Duo, mert hogy ez egy régi dal, csak nem így szólt eredetileg, Two Colors-tól a Cynical, viszont azzal, hogy jöttek ezek a dobszerkósok, a Safri Duo, tényleg átírták saját ízesítéssel megáldva ezt a szerzeményt. Urak és szolgák, Master and Servant, Depeche Moddal folytatjuk.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

Ne el is le, don't shut me down. Fogra kimondani Abba dal 2021-ből. Tettek egy kivételt, és meglepték a világot egy újabb felvétellel. 8 perc választ el 11 órától. Mára elérkezett a búcsú ideje, és ez Cukero és Paul Young társaságában történik. Szász Csaba részéről mára ennyit. Holnapig kívánom a legjobbakat. Ciao.

Tavalyhoz képest megduplázódott a medveriasztások száma, újabb mérföldkő a Hargita megyei könyvtárok korszerűsítésében. Gokárt pályával gazdagodott Csíkszereda. Jó napot kívánok, Tamás Erika köszönti Önöket, a Sztár Rádió híradója következik. Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest, osztotta meg Jamandi Dán, a Hargita megyei csendőrfelügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint az év első 7 hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón, medvék felbukkanása miatt a lakott településeken. Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. A csendőrparancsnok elmondta, hogy

0: eszközparkja újult meg, miközben mintegy 2500 személy számára biztosítanak lehetőséget az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvételre. Hargita megye tanácsa ezekben a napokban megkezdte a projekt keretében beszerzett eszközök, valamint az elvégzett beruházások átadását a Kályoni János megyei könyvtár, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár és a Maroshévízi Györgyész Börcsiá Városi Könyvtár részére. Rövid időre lezárták szerdán Mamaja egyik népszerű partszakaszát, miután egy drónt láttak a tengerben a Loft Club közelében, számolt be a Focus Pressre hivatkozva az Adeworul. A helyszínre rendőrök és a Konstanca megyei katasztrófa védelmi felügyelőség egységei vonultak ki, elővigyázatosságból lezárták az érintett partszakaszt, amíg megvizsgálták a vízben talált tárgyat. A parti őrség később megerősítette, hogy a vízből kiemelt eszköz valóban egy drón volt, amelyben nem volt robbanóanyag, így közvetlen veszélyt nem jelentett a strandolókra. A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, honnan származik a drón és milyen körülmények között kerülhetett a tengerbe, a nyomozás folyamatban van. Hivatalosan is átadták szerdán a Hargita Karting Go-Kart pályát Csíkszeredában. A 110 méter hosszú technikás nyomvonal nem csak a motorsport szerelmeseinek kínál új lehetőséget, hanem a város és a térség turisztikai kínálatát is bővíti. A korszerű létesítmény versenyzőket és hobbi go-kartozókat egyaránt vár. A csíkszeredai pálya országos viszonylatban is különlegesnek számít. A szakemberek szerint az aszfalt csík egyszerre alkalmas edzésekre és amatőr használatra. A létesítmény jelenleg 24 go-karttal és 6 professzionális szimulátorral várja a látogatókat, a járműparkot pedig hamarosan 30 járműre bővítik. A kínálatban gyerekeknek szánt go-kartok, sport és versenygépek, valamint kétüléses go-kartok is szerepelnek. A leggyorsabb versenygokártok akár 100 km-es óránkénti sebességre is képesek. Összesen 50 ezer lejes támogatást nyert a Hargita megyei labdarúgó egyesület Hargita megye tanácsától. A támogatás egy részét a Heves vármegyével közös programokra, elsősorban az ifjúsági csapatok utaztatására fordítják, 30 ezer lejből pedig minőségi mérkőzéslabdákat vásárolnak a megyei bajnokságokban szereplő csapatok számára. A megyei egyesület döntött arról is, hogy a leköszönő Tamás Zoltán elnök helyére az október 22-i tisztújító közgyűlésen új elnököt is választ. Meleg lesz ma is, a hőmérséklet 30-31 fok körül alakul délelőtt napsütésre, délután viszont már felhősebb égboltra számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a Sztár Rádió híradóját hallották, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Tavalyhoz képest megduplázódott a medveriasztások száma. Újabb mérföldkő a Hargita megyei könyvtárok korszerűsítésében. Gokárt pályával gazdagodott Csíkszereda. Jó napot kívánok, Tamás Erika köszönti Önöket. A Sztár Rádió híradója következik. Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest, osztotta meg Jamandi Dán, a Hargita megyei csendőrfelügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint az év első 7 hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón, medvék felbukkanása miatt alakott településeken. Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. A csendőrparancsnok elmondta, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz szinte valamennyi városban és számos községben feltűntek már a medvék. Hargita megye tanácsa folytatja az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott Hargita Biblió Digital Hub projekt megvalósítását. Ennek részeként megkezdődött az eszközök, valamint az elvégzett felújítási és korszerűsítési munkálatok átadása a partnerkönyvtáraknak. Ez újabb lépést jelent abban a folyamatban, amelynek célja, hogy a könyvtárak a digitális készségek fejlesztésének korszerű központjává váljanak. A projekt keretében felújították és korszerűsítették a Csík-Kozmási községi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Homorú-Dalmási községi könyvtár épületét, emellett 35 Hargita megyei könyvtár informatikai eszközparkja újult meg, miközben mintegy 2500 személy számára biztosítanak lehetőséget az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvételre. Hargita megye tanácsa ezekben a napokban megkezdte a projekt keretében beszerzett eszközök, valamint az elvégzett beruházások átadását a Kályoni János megyei könyvtár, a Székelyudvarhelyi városi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Maroshévízi Györgyész-Börcsiá városi könyvtár részére.

0: technikás nyomvonal nem csak a motorsport szerelmeseinek kínál új lehetőséget, hanem a város és a térség turisztikai kínálatát is bővíti. A korszerű létesítmény versenyzőket és hobbi gokártozókat egyaránt vár. A csíkszeredai pálya országos viszonylatban is különlegesnek számít. A szakemberek szerint az aszfaltcsík egyszerre alkalmas edzésekre és amatőr használatra. A létesítmény jelenleg 24 gokárttal és 6 professzionális szimulátorral várja a látogatókat, a járműparkot pedig hamarosan 30 járműre bővítik. A kínálatban gyerekeknek szánt gokártok, sport és versenygépek, valamint kétüléses gokártok is szerepelnek. A leggyorsabb versenygokártok akár 100 km-es óránkénti sebességre is képesek. Összesen 50 ezer lejes támogatást nyert a Hargita megyei labdarúgó egyesület Hargita megye tanácsától. A támogatás egy részét a Heves vármegyével közös programokra, elsősorban az ifjúsági csapatok utaztatására fordítják, 30 ezer lejből pedig minőségi mérkőzéslabdákat vásárolnak a megyei bajnokságokban szereplő csapatok számára. A megyei egyesület döntött arról is, hogy a leköszönő Tamás Zoltán elnök helyére az október 22-i tisztújító közgyűlésen új elnököt is választ. Meleg lesz ma is, a hőmérséklet 30-31 fok körül alakul délelőtt napsütésre, délután viszont már felhősebb égboltra számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a Sztár Rádió híradóját hallották, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak!
7: Sztárrádió!

0: érted?
1: Oh, yes.
0: Érted!
2: 12 óra után vagyunk, 16 perccel, szép esős délutánt mindenkinek, hát nem is esős, na igazából egy nyári zápor, ami ebben a 29 Celsius fokban jelenleg lehet, hogy jól is esik, de még csak hideget sem hozott, annyira futózápor szerintem, 2 perc múlva már süt is a nap, főleg itt a Kuvarnegyedben látom is, hogy már megjelent a napsütés, úgyhogy indítjuk a sztár délutánt, a jó zenék előkészítve egészen 17 óráig a mikrofonnál. Bedő Erika, tartsatok velem, és azzal a zenével kezdünk, ami az egyik kedvenc Rúzsa Magdi dal, és ami most pont talál is délutánra. Yeah.

hangulat és stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

Szerelem miért múlsz? Wolf Kati egyik legnagyobb slágere, ha nem a legnagyobb slágere, 2011-ből, amikor az Eurovíziós Dalfesztiválon Magyarországot ezzel a dallal képviselte. Hát azóta is szeretjük ezt a felvételt. Don Diablo remixe következik a folytatásban, előtte viszont augusztus 6. napján köszöntjük a névnaposunkat. Itt vannak a Bettinák a listán, és a Betta név nőiesítő képzővel való tovább képzése. Azt írják a szakértők, hogy jó üzleti érzékkel jelentkezik minden nap a munkahelyén, szinte mindenben sikeres, aminek neki lát főnökei, nagyon szeretik Bettinát. Szívesen vállal felelősségteljes beosztást, és a vezetői pozíciót is szereti, meg is vannak hozzá az adottságai, hogy feladatait jól végezze el. És mivel az üzleti világban is otthonosan mozog, és másokat is jól megért, tehetséges vezető lehet Bettina. Csupa jó dolgokat írnak a karrierjéről, úgyhogy reméljük, hogy tényleg sikeres a munkahelyén. Boldog névnapot kívánunk, holnap lehet köszönteni az Ibolyákat pénteken, holnap után László névnap van. Na, hát az már június 27-én is volt, úgyhogy úgy tűnik 2 hétre rá, vagy na, 6 hétre rá ismét László névnap lesz. 2 nap múlva pedig az emődöket lehet köszönteni még így a hétvége folyamán. Mi pedig a szulinaposokra is gondolunk. Birdy felvétele, nekik is szól, akik augusztus 6-án látták meg legelőször a napvilágot. Times

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz. A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió.
9: Sztárrádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma délután és este a következő utcákban folytatja az útburkolati hibák marását a kivitelező. Az iskola és a Rózsa utca kereszteződése. A listán van a Szent János utca, a Móricz Zsigmond utca a Szent Imre felől, a Gábor Áron utca felső szakasza, a Szászok tábora, a Bem József utca eleje, Tavasz sétány és Béke testvériség. Tehát ezekben az utcákban aszfaltozzák a kimart felületeket. Eznyi a forgalom korlátozással kapcsolat hírek és a közlekedési információ is egyben, hogyha bármit tudtok vagy láttok, akkor kérlek jelezzétek a 0757 57 51 71-es telefonszámon vagy a rádió Facebook oldalán privát üzenetben. Jó utat, balesetmentes közlekedést, vigyázzatok, óvatosan és lassan közlekedjetek!

Tavalyhoz képest megduplázódott a medveriasztások száma, újabb mérföldkő a Hargita megyei könyvtárok korszerűsítésében. Gokárt pályával gazdagodott Csíkszereda. Jó napot kívánok, Tamás Erika köszönti Önöket, a Sztár Rádió híradója következik. Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest, osztotta meg Jamandi Dán, a Hargita megyei csendőrfelügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint az év első 7 hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón, medvék felbukkanása miatt alakott településeken. Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. A csendőrparancsnok elmondta, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz szinte valamennyi városban és számos községben feltűntek már a medvék. Hargita megye tanácsa folytatja az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott Hargita Biblió Digital Hub projekt megvalósítását. Ennek részeként megkezdődött az eszközök, valamint az elvégzett felújítási és korszerűsítési munkálatok átadása a partner könyvtáraknak. Ez újabb lépést jelent abban a folyamatban, amelynek célja, hogy a könyvtárak a digitális készségek fejlesztésének korszerű központjává váljanak. A projekt keretében felújították és korszerűsítették a Csík-Kozmási községi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Homorú-Dalmási községi könyvtár épületét, emellett 35 Hargita megyei könyvtár informatikai eszközparkja újult meg, miközben mintegy 2500 személy számára biztosítanak lehetőséget az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvételre. Hargita megye tanácsa ezekben a napokban megkezdte a projekt keretében beszerzett eszközök, valamint az elvégzett beruházások átadását a Kályoni János megyei könyvtár, a Székelyudvarhelyi városi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Maroshévízi Györgyész Börcsiá városi könyvtár részére. Rövid időre lezárták szerdán Mamaja egyik népszerű partszakaszát, miután egy drónt láttak a tengerben a Loft Club közelében, számolt be a Focus Pressre hivatkozva az Adeworul. A helyszínre rendőrök és a Konstanca megyei katasztrófa védelmi felügyelőség egységei vonultak ki, elővigyázatosságból lezárták az érintett partszakaszt, amíg megvizsgálták a vízben talált tárgyat. A parti őrség később megerősítette, hogy a vízből kiemelt eszköz valóban egy drón volt, amelyben nem volt robbanóanyag, így közvetlen veszélyt nem jelentett a strandolókra. A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, honnan származik a drón és milyen körülmények között kerülhetett a tengerbe. A nyomozás folyamatban van. Hivatalosan is átadták szerdán a Hargita Karting Gokart pályát Csíkszeredában. A 110 méter hosszú technikás nyomvonal nem csak a motorsport szerelmeseinek kínál új lehetőséget, hanem a város és a térség turisztikai kínálatát is bővíti. A korszerű létesítmény versenyzőket és hobbi gokártozókat egyaránt vár. A csíkszeredai pálya országos viszonylatban is különlegesnek számít. A szakemberek szerint az aszfalt csík egyszerre alkalmas edzésekre és amatőr használatra. A létesítmény jelenleg 24 gokárttal és 6 professzionális szimulátorral várja alá.

0: alapító közgyűlésen új elnököt is választ. Meleg lesz ma is, a hőmérséklet 30-31 fok körül alakul délelőtt napsütésre, délután viszont már felhősebb égboltra számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a Sztár Rádió híradóját hallották, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Reklám után itt vagyunk a Star délután második órájában. 13 óra 13 perc. Micsoda véletlen. És hát programokat, eseményeket ajánlok nektek, ami a következő időszakban lesz. Épp látom, hogy már is indul az árusok jelentkezése a Cheers negyedik hétvégére. Hát most zárult le 3-án a jelentkezés a 3. hétvégére, és most már lehet jelentkezni a 4. borestes hétvégére, ami egyébként csak szeptember 11-én is 12-én lesz a Városháza udvarán, mert addig augusztusban minden egyes hétvégén lesznek programok, lesznek koncertek, fesztiválok, események, így hát augusztus végén elmarad a Cheers, viszont pótolják az iskola kezdés előtt azért még egy löketet, a vakáció utolsó napjaiban adnak a városlakóknak. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, és előtte emlékeztetlek benneteket, hogy a Cheers 3. hétvégéje az augusztus 14-e és 15-e este, vagyis jövő pénteken és szombaton egy különleges helyszínen fognak várni mindenkit, mégpedig a csillagvizsgáló előtti téren. Cheers a csillagvizsgálónál így is van a leírásban, úgyhogy... A csillagvizsgáló egy olyan különleges helyszín most a székelyudvarhelyiek számára, ahol még nem igazán rendeztek programokat, eseményeket, és minden esetre jó leső érzés lesz a hulló csillagok, a bolygónézés és egy varázslatos nyári éjszaka alatt ott borozgatni, beszélgetni, és úgymond felavatni ezt az új helyszínt. Augusztus 14-én pénteken 19 órától kezdődik, Nicu lesz a DJ, augusztus 15-én szombaton szintén 19 órától Hunály lesz a DJ, tehát két székelyudvarhelyi helyi DJ-vel fognak megörvendeztetni bennünket. Én pedig megörvendeztetlek benneteket néhány jó dallal, 80-as, 90-es és a 2000-es évekből. Érkezik Ace of Base, Bobby Summer, Erős és Piggy Boy is elhozza a Más a világ című dalát, és Backstreet Boys-ot is hallgatunk.

A Backstreet Boys a 90-es évekből, és az Everybody, azaz mindenki, hát mindenki el kell, hogy látogasson ezekre a csirszes hétvégékre, már aki nem szabadságol és nem külföldön tartózkodik, valamilyen szép tengerparton napozva. Akkor biztos, hogy én sem a csirszen lennék. Viszont elindult az árusok jelentkezése a csirsz negyedik hétvégéjére, úgyhogy Székelyudvarhely városa ezúton is felhívást hirdetett. A cél, hogy minőségi borok, valamint az ezekhez kiválóan illeszkedő pizza kínálat gazdagítsa a nyári közösségi élményeket. A rendezvény tehát szeptember 11-én és 12-én lesz a Városháza udvarán. És a jelentkezési feltételekről írják, hogy a csirsz esemény helyszínén azon gazdasági szereplők vehetnek részt, akik jogszerűen működnek és rendelkeznek a szükséges engedélyekkel. A borászati termékek bemutatása és értékesítése, az elfogadott tevékenység, vagy egyéb kézműves alkoholos italok kínálata, és a listán van még a pizza is. Összesen 4 boros és 1 pizzás helyet fognak meghirdetni, a jelentkezési határidő pedig augusztus 10-e, mégpedig déli 10 óra. Hát az jövő hétfő, úgyhogy hétfőig kell eldöntsétek. Ti, akik bort vagy egyéb kézműves alkoholt, esetleg pizzát tudnátok kínálni ezekre a hétvégékre. Az, hogy milyen kötelező dokumentumok kellenek, mi a jelentkezés módja és hogyan lesz az elbírálás módja, azokat megtaláljátok az udvarhely.ro weboldalon. Minden részletet el tudtok olvasni és fel tudtok lépni a weboldalunkra. Holnap pedig lesz egy kiállítás megnyitó, arról is hozom a részleteket.

0: Know that you need me.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham.
8: Kattalj rá a kajára!
2: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió, itt vagyunk a reklámok után, hamarosan 14 óra, pontosabban 12 perc múlva. Kuplung zenekar koncertje pedig novemberben lesz, viszont a Kuplung zenekar első dalát, a legújabb dalát, azt ugye a Nyomod a gáz címmel már többször is bejátszottuk, viszont holnap már bejátszhatom a legeslegújabb felvételét a fiúknak, mert hogy augusztus 6-án ma klip premier lesz, és megjelenik a Lép nem kell című dal. Hát a Kuplung zenekar az a zenekar, ami a Hogyan tudnék élni nélküled filmben állt össze a film erejéig Marics Peti, Ember Márk és Királdi Marcell személyében, viszont annyira nagy sikernek örvendhetnek a fiúk, hogy így a valóságban is, mint Kuplung zenekar próbálják fenntartani ezt az egészet, úgyhogy tényleg lesznek Kuplung dalok, és tényleg élvezhetjük a fiúknak a zenéit hallgatni, nem csak a filmen keresztül a Demjén dalokat, hanem saját zenéket is csinálnak most már 2026-ban. A kiállításról beszéltünk még, hogy holnap nyílik meg a kiállítás Székely udvarán a Házazső Múzeumban, arra mindenféleképpen el kell menni, Magyar Menyasszony címmel lesz kiállításunk itt a városban. Ez a budapesti kiállítás 2024 augusztusi bezárását követően nem ért véget, úgyhogy már volt Zágrábban, Prágában, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is, most pedig Székely udvarhelyre érkezik. Hogy pontosan miről is van szó, azt már elmondtam az elmúlt napokban, tehát összegyűjtötték az évekkel ezelőtti kellékeket, ugye, ami a menyasszonyokat illeti. Hogy 500 évvel ezelőtt például milyen menyasszonyok voltak, magyar menyasszonyok pontosabban. És augusztus 7-én, holnap pénteken délután 6 órakor a Haberstumpf villába lesz az ünnepélyes megnyitó, és ez már 2024-ben elnyerte az év kiállítását is. Az elmúlt 500 év házasodás és nőtörténetén vezette végig a látogatót, és vezet végig bennünket is, olyan őrzött ruhákat, személyes tárgyakat, szerelmes leveleket, fényképeket és dokumentumokat láthatunk majd ezen a kiállításon, ami biztos, hogy jól fog esni, és bele lehet majd lesni abba, hogy évekkel ezelőtt milyen volt a magyar menyasszony. Október 18-áig látogatható a Székelyudvarhelyi Házazső Múzeumban, és mindenkit nagy szeretettel várnak. Én azt mondom, augusztus, szeptember és még október is ott lesz, hogy elmenjünk a Magyar Menyasszonyra. És hogy elmenjünk vasárnap a Kossuth Lajos utcába, és elmondom hamarosan, hogy miért is. Nyomod a gázt, előtte itt van a Kuplung zenekar Mohombi felvétele, és itt lesz Szigálá is még a hírek előtt.

Tavalyhoz képest megduplázódott a medveriasztások száma, újabb mérföldkő a Hargita megyei könyvtárok korszerűsítésében. Gokárt pályával gazdagodott Csíkszereda. Jó napot kívánok, Tamás Erika köszönti Önöket, a Sztár Rádió híradója következik. Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest, osztotta meg Jemandi Dán, a Hargita megyei csendőrfelügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint az év első 7 hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón, medvék felbukkanása miatt alakott településeken. Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. A csendőrparancsnok elmondta, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz szinte valamennyi városban és számos községben feltűntek már a medvék. Hargita megye tanácsa folytatja az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott Hargita Biblió Digital Hub projekt megvalósítását. Ennek részeként megkezdődött az eszközök, valamint az elvégzett felújítási és korszerűsítési munkálatok átadása a partnerkönyvtáraknak. Ez újabb lépést jelent abban a folyamatban, amelynek célja, hogy a könyvtárak a digitális készségek fejlesztésének korszerű központjává váljanak. A projekt keretében felújították és korszerűsítették a Csík-Kozmási községi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Homorodalmási községi könyvtár épületét, emellett 35 Hargita megyei könyvtár informatikai eszközparkja újult meg, miközben mintegy 2500 személy számára biztosítanak lehetőséget az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvételre. Hargita megye tanácsa ezekben a napokban megkezdte a projekt keretében beszerzett eszközök, valamint az elvégzett beruházások átadását a Kályoni János megyei könyvtár, a Székelyudvarhelyi városi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Maroshévízi Györgyész Börcsiá városi könyvtár részére. Rövid időre lezárták szerdán Mamaja egyik népszerű partszakaszát, miután egy drónt láttak a tengerben a Loft Club közelében, számolt be a Focus Pressre hivatkozva az Adeworul. A helyszínre rendőrök és a Konstanca megyei katasztrófa védelmi felügyelőség egységei vonultak ki, elővigyázatosságból lezárták az érintett partszakaszt, amíg megvizsgálták a vízben talált tárgyat. A parti őrség később megerősítette, hogy a vízből kiemelt eszköz valóban egy drón volt, amelyben nem volt robbanóanyag, így közvetlen veszélyt nem jelentett a strandolókra. A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, honnan származik a drón és milyen körülmények között kerülhetett a tengerbe, a nyomozás folyamatban van. Hivatalosan is átadták szerdán a Hargita Karting Gokart pályát Csíkszeredában. A 110 méter hosszú technikás nyomvonal nem csak a motorsport szerelmeseinek kínál új lehetőséget, hanem a város és a térség turisztikai kínálatát is bővíti. A korszerű létesítmény versenyzőket és hobbi gokartozókat egyaránt vár. A csíkszeredai pálya országos viszonylatban is különlegesnek számít. A szakemberek szerint az aszfalt csík egyszerre alkalmas edzésekre és amatőr használatra. A létesítmény jelenleg 24 gokarttal és 6 professzionális szimulátorral várja a látogatókat, a járműparkot pedig hamarosan 30 járműre bővítik. A kínálatban gyerekeknek szánt gokartok, sport és versenygépek, valamint kétüléses gokartok is szerepelnek. A leggyorsabb versenygokartok akár 100 km/h

0: figyelmüket, a Sztárrádió híradóját hallották, viszonthallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Yeah!
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simónál.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió.
8: Star Rádió.
10: Helena Paparizó felvétele érkezik a Sztár délután. A harmadik órájában megyünk tovább a legnagyobb nyári slágerekkel változatosan. El ne felejtsétek most ezt a vasárnapot, már csak azért is mondom, mert itt nagy hírek voltak az elmúlt napokban Székelyudvarhelyen, mert augusztus 9-től vasárnaponként le fogják zárni a gépjármű forgalom elől a Székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca egy részét, és a kezdeményezés célja, hogy a gyermekek biztonságos körülmények között tanulhassanak meg kerékpározni, és ismerkedhessenek a közlekedés alapvető szabályaival, miközben az utca a családok számára közösségi térré alakul. Úgyhogy ezen a vasárnap már augusztus 9-én lehet használni a Kossuth utcát, kerékpározni, sétálni, rollerezni, és természetesen a gyerekekkel együtt, hiszen a gyerekek lenne a célközönség, hogy megtanuljanak kerékpározni, és megtanuljanak egy picit közlekedni is, mert bőven lesz hely a Kossuth Lajos utcában. Ezáltal nem zavarva a városi parkban lévő gyalogosokat, sétálókat, mert ugye ott nem lehet venni az emberek között normálisan biciklivel. Szóval a városlakók szerint ez egy jó kezdeményezés, ez egy jó hír a székelyudvarhelyiek számára. Én kíváncsi vagyok, hogy vasárnaponként tényleg hányan fognak a Kossuth Lajos utcában lenni. Habár most augusztusban és nagyon sokan szabadságolnak, vakációznak, kirándulnak, nem biztos, hogy olyan rengetegen itthon fognak tartózkodni, de ha itthon lesztek, akkor tudjátok, hogy az RMDS kezdeményezésére tényleg lezárják most már a Kossuth Lajos utcát minden egyes vasárnap.

A ritmusos és vidám zenék azok itt szólnak a Sztár délutánban, ma is augusztus 6-án ismét érkeznek a felhők, ismét beborul az égbolt, gyülekeznek szépen lassan, aztán ismét elered az eső. Hát a meteorológusok előrejelzése szerint ma még a délutáni órákban simán lehet számítani csapadékra, 50-60% esély van arra, hogy már 3 óra után ismét lezúduljon egy jó adag eső, és ez egészen így lesz este 7 óráig, talán még addig fog tartani. Jönnek-mennek a felhők, akár csak holnap, tehát holnapra is viharosra fordul az időjárás, és még szombaton is kijut nekünk az esőből a délutáni órákban. Sőt, ha minden igaz, akkor még vasárnapra is lesz. Úgyhogy a következő 4 nap arról fog szólni, hogy egy kis napsütés, egy kis eső, ez váltakozva. Viszont meleg lesz, nem kell megijedni, mert nem lesz abszolút hideg, nem hűl le a levegő hőmérséklete. Attól függetlenül érezni fogjuk a nyarat. 30 fok lesz például holnap is, szombaton 28 fok, vasárnap szintén 28, és hát jövő héten ismét belecsapunk a kánikulába, vagy még mindig a kánikulában leszünk, mert hogy 32 fokot is fog mutatni a hőmérő kedden és szerdán. Jövő héten végig egész nap napsütés lesz, egész héten felhőmentesen egyelőre. Ezeket látjuk előre. Viszont elég sok gond van ugye az aszályt illetően, a meleget illetően, a szárazságot illetően, a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben is egyaránt. A gazdák élete most nem túl egyszerű, de próbálkoznak és mindenfélét elkövetnek, hogy ez így működjön. Épp olvastam egy érdekességet, hogy kannabisz ültetvényt találtak egy dálnok melletti erdőben, hogy mik történnek Kovászna megyében. Na erre még visszatérünk a következő percekben. Érkezik Noé Geszti Pétertől.

első lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

A 2000-es évek egyik legnagyobb slágere Timbalandtől. És most az is nagy sláger, ami a hírportálokon van. Kovászna megyében mi minden történik? Hát több mint 130 tő kannabiszra, összesen 17 kilogramnyi növényre bukkantak a rendőrök egy dálnok községhez tartozó erdős területen, és az ügyben egy 51 éves férfit gyanúsítanak kábítószerkereskedelemmel. A nyomozók szerint a férfi 2026 folyamán kannabisz ültetvényt hozott létre tehát, és a növényeket egy nyírfákból álló erdőben egy ritkán használt erdei út közelében termesztette ügyesen, nevelgette őket, és nem messze az erdei faházától, ami ott van egyébként, és ott is él. A rendőrök több mint 130 tő kannabiszt foglaltak le. Büntető eljárás indult a gyanúsított ellen, kedden 24 órára őrizetbe is vették, majd elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását. Milyen jól éldegélhetett ott az erdei faházában, ugye? Nem volt semmi gondja, kikilépett az erdei út mellé, a 130 tőből egyet-kettőt hazavitt, aztán mehetett tovább az élet. Nem hiába hozom K. Kevin és LL Junior közös felvételét, talán erről is szól egy picit.

0: macskösöm, minek az a bolond dzsanga? Tudod, hogy csak magadnak árt a szelet? Miért nem lazulsz, hogy iszol egy koktélt, vagy egy port, vagy valami?
1: Tudom, bratyász, hogy nem jó, de mégis csinálom. Igazad van. De hát ilyen vagyok, én már sose változok.
0: Na jó van, vigyázz magad, röcskösöm.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: Tavalyhoz képest megduplázódott a medveriasztások száma, újabb mérföldkő a Hargita megyei könyvtárok korszerűsítésében. Gokárt pályával gazdagodott Csíkszereda. Jó napot kívánok, Tamás Erika köszönti Önöket, a Sztár Rádió híradója következik. Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest, osztotta meg Jamandi Dán, a Hargita megyei csendőrfelügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint az év első 7 hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón, medvék felbukkanása miatt alakott településeken. Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. A csendőrparancsnok elmondta, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz szinte valamennyi városban és számos községben feltűntek már a medvék. Hargita megye tanácsa folytatja az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott Hargita Biblió Digital Hub projekt megvalósítását. Ennek részeként megkezdődött az eszközök, valamint az elvégzett felújítási és korszerűsítési munkálatok átadása a partner könyvtáraknak. Ez újabb lépést jelent abban a folyamatban, amelynek célja, hogy a könyvtárak a digitális készségek fejlesztésének korszerű központjává váljanak. A projekt keretében felújították és korszerűsítették a Csík-Kozmási községi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Homorú-Dalmási községi könyvtár épületét, emellett 35 Hargita megyei könyvtár informatikai eszközparkja újult meg, miközben mintegy 2500 személy számára biztosítanak lehetőséget az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvételre. Hargita megye tanácsa ezekben a napokban megkezdte a projekt keretében beszerzett eszközök, valamint az elvégzett beruházások átadását a Kályoni János megyei könyvtár, a Székelyudvarhelyi városi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Maroshévízi Györgyész Börcsiá városi könyvtár részére. Rövid időre lezárták szerdán Mamaja egyik népszerű partszakaszát, miután egy drónt láttak a tengerben a Loft Club közelében, számolt be a Focus Pressre hivatkozva az Adeworul. A helyszínre rendőrök és a Konstanca megyei katasztrófa védelmi felügyelőség egységei vonultak ki, elővigyázatosságból lezárták az érintett partszakaszt, amíg megvizsgálták a vízben talált tárgyat. A parti őrség később megerősítette, hogy a vízből kiemelt eszköz valóban egy drón volt, amelyben nem volt robbanóanyag, így közvetlen veszélyt nem jelentett a strandolókra. A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, honnan származik a drón és milyen körülmények között kerülhetett a tengerbe. A nyomozás folyamatban van. Hivatalosan is átadták szerdán a Hargita Karting Gokart pályát Csíkszeredában. A 110 méter hosszú technikás nyomvonal nem csak a motorsport szerelmeseinek kínál új lehetőséget, hanem a város és a térség turisztikai kínálatát is bővíti. A korszerű létesítmény versenyzőket és hobbi gokartozókat egyaránt vár. A csíkszeredai pálya országos viszonylatban is különlegesnek számít. A szakemberek szerint az aszfalt csík egyszerre alkalmas edzésekre és amatőr használatra. A létesítmény jelenleg 24 gokarttal és 6 professzionális szimulátorral várja a látogatókat, a járműparkot pedig hamarosan 30 járműre bővítik. A kínálatban gyerekeknek szánt gokartok, sport és versenygépek, valamint kétüléses gokartok is szerepelnek. A leggyorsabb versenygokartok akár 100 km-es óránkénti sebességre is képesek. Összesen 50 ezer lejes támogatást nyert a Hargita megyei labdarúgó egyesület Hargita megye tanácsától. A támogatás egy részét a Heves vármegyével közös programokra, elsősorban az ifjúsági csapatok utaztatására fordítják, 30 ezer lejből pedig minőségi mérkőzéslabdákat vásárolnak a megyei bajnokságokban szereplő csapatok számára. A megyei egyesület döntött arról is, hogy a leköszönő Tamás Zoltán elnök helyére az október 22-i tisztújító közgyűlésen új elnököt is választ. Meleg lesz ma is, a hőmérséklet 30-31 fok körül alakul délelőtt napsütésre, délután viszont már felhősebb égboltra számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a Sztár Rádió híradóját hallották, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előre

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Az 1 literes 3,5% zsírtartalmú Piloszú HT fogyasztói tej 3 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, az 500 g-os delikánt zöldséges ételízesítő 11 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai patlizsán kilója 3 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lé...

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. A Star délután negyedik órája, hát ismét dörög Székelyudvarhelyen. Ismét csúnya felhők közelednek. Viharriasztás van érvényben egyébként, úgyhogy reméljük nem lesz jégeső, már csak azért is, mert nem szeretnénk, hogyha tönkretenni a kertekben növekedő paprikákat, paradicsomokat és egyéb finomságokat. Valahogy meg kellene ússzuk egy csendes esővel így a délutáni órákban. De amúgy érdekes ez a nyár, úgy elgondoltam, hogy tényleg egyik nap full meleg, 35 fok országszerte, másik nap jégeső, harmadik nap aszály, negyedik nap szárazság, ötödik nap 8 fok csak éjszakánként, hát tényleg változik folyamatosan ez a nyári időjárás, és folyamatosan változik az is, hogy mit kívánunk nyáron. Egyik percben kívánjuk a vizet, másik percben megennénk valami finom salátát, ami egyébként nagyon egészséges ebben a kánikulában, de harmadik percben kiadós micset vagy egy nagy grillen sütött flekkent is elfogyasztanánk ebédre. Például jó étvágyat azoknak, akik most ebédelnek. Egy kis pálinkát is ajánlanék, már azért is, mert jó híreket olvasok a Székely pálinkáról, minőségi fejlődése még mindig megkérdőjelezhetetlen. A tudatos szefrézésnek és a pontos technológiának köszönhetően egyre magasabb színvonalú párlatok készülnek erdélyszerte, a szakképzettség előre törésével pedig folyamatosan szorulnak vissza a hibás tételek, ez pedig a folyamatot hűen tükrözi a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a partnerei által szervezett Ákovita nemzetközi párlat és pálinka verseny is, ahol évről évre színvonalasabb mezőny méretteti meg magát. A rendezvény tanulságairól, a leggyakoribb hibákról és a székelyföldi pálinka kultúra új irányairól beszélgettek János Előddel, a Kárpát-medencét összefogó verseny szakmai elnökével, aki elmondta, hogy igen, a székely pálinka még mindig minőségi, és még mindig viszi a prímet. Úgyhogy egy kis pálinkadal belefér a Sztár délutánba, így csütörtökön délután, most már kispénteknek is szokták nevezni a csütörtököt, úgyhogy egészségetekre!

Emlékszem, Sopronban énekelte a Well Hello és a Halott Pénz közös felvételét hallgattuk meg, 3:30 után vagyunk másfél perccel. Már is olvasok rossz híreket a viharokat illetően, mert hogy villám csapott két horgászba, szász régenben a Maros pártján horgáztak, és ez most történt csütörtök délután a Fűszfák utcában, miközben a Marosnál, a Maros partjánál tartózkodtak. A tűzoltók kiemelték őket a folyóból, mindkettejük állapota sajnos súlyos, és a helyszínen megkezdték az újraélesztésüket is. A Maros megyei katasztrófa védelmi felügyelőség tájékoztatása szerint ez kora délután történt, hogy villámcsapás ért két szemét a folyóban. Tehát akkor nem is a folyó partján tartózkodtak, hanem a vízben voltak, és ott csapott beléjük a villám. A sérülteket sikerült kiemelni tehát a Marosból, átadták őket az egészségügyi személyzetnek, és a két férfi újraélesztése még tartott akkor, amikor ezt megírták. Folyamatosan fog frissülni ez a cikk a hírportálon, a Masszoron, úgyhogy fogom is figyelni. Az időjárás nem cáfolja meg tehát az előrejelzéseket. Maros megyére is érvényes a narancssárga viharriasztás. A tűzoltóknak például egy disznajon kidőlt fát kellett eltávolítaniuk az úttestről. Vigyázzatok ti is magatokra, Udvarhelyszéken, Hargita megyében is vannak riasztások. Vigyázzatok, hol tartózkodtok a következő percekben, órákban, egészen estig tart még 21 óráig a sárga viharriasztás itt Udvarhelyszéken, Székelyudvarhely területén is. Belinda Carlisle dala 80-as évekből érkezik, aztán Patty Ryan felvételét is meghallgatjuk. Nosztalgiázunk, a 80-as, 90-es évek slágerei csendülnek fel.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a lapos őszi barack kilója 8 lej 49 bani, és a cseresznye kilója 14 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Közeledünk 16 órához, tehát hamarosan 4 óra van, aztán belelépünk a Sztár délután utolsó órájába. Sonic felvétele van itt a folytatásban. A híradó előtt még itt lesz Tiesto, valamint Intim Torna Illegál dalt is fogunk hallgatni, Vágjál lyukat a kádba címmel, és aztán a következő órát is elindítjuk például Martin Garrix felvételével, aki egyébként ezen a hétvégén az Untoldon fog fellépni, mégpedig szombaton, augusztus 8-án. Aki teheti, az mehet még mindig fesztiválozni, mert fesztiválból van bőven itt Erdély szerte. Most járt le Tusványos, és már közzé is tették, hogy jövőre újra találkozunk, tehát ismét lesz Tusványos. 2027-ben július 20-a és 25-e között szervezik meg a 36. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diák tábort. Ezt már be lehet vésni a jövő évi naptárba.

0: Tavalyhoz képest megduplázódott a medveriasztások száma, újabb mérföldkő a Hargita megyei könyvtárok korszerűsítésében. Gokárt pályával gazdagodott Csíkszereda. Jó napot kívánok, Tamás Erika köszönti Önöket, a Sztár Rádió híradója következik. Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest, osztotta meg Jamandi Dán, a Hargita megyei csendőrfelügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint az év első 7 hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón medvék felbukkanása miatt alakott településeken. Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. A csendőrparancsnok elmondta, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz szinte valamennyi városban és számos községben feltűntek már a medvék. Hargita megye tanácsa folytatja az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott Hargita Biblió Digital Hub projekt megvalósítását. Ennek részeként megkezdődött az eszközök, valamint az elvégzett felújítási és korszerűsítési munkálatok átadása a partner könyvtáraknak. Ez újabb lépést jelent abban a folyamatban, amelynek célja, hogy a könyvtárak a digitális készségek fejlesztésének korszerű központjává váljanak. A projekt keretében felújították és korszerűsítették a Csík-Kozmási községi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Homorú-Dalmási községi könyvtár épületét, emellett 35 Hargita megyei könyvtár informatikai eszközparkja újult meg, miközben mintegy 2500 személy számára biztosítanak lehetőséget az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvételre. Hargita megye tanácsa ezekben a napokban megkezdte a projekt keretében beszerzett eszközök, valamint az elvégzett beruházások átadását a Kályoni János megyei könyvtár, a Székelyudvarhelyi városi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Maros-Hévízi György S. Börcsiá városi könyvtár részére. Rövid időre lezárták szerdán Mamaja egyik népszerű partszakaszát, miután egy drónt láttak a tengerben a Loft Club közelében, számolt be a Focus Pressre hivatkozva az Adeworul. A helyszínre rendőrök és a Konstanca megyei katasztrófa védelmi felügyelőség egységei vonultak ki, elővigyázatosságból lezárták az érintett partszakaszt, amíg megvizsgálták a vízben talált tárgyat. A parti őrség később megerősítette, hogy a vízből kiemelt eszköz valóban egy drón volt, amelyben nem volt robbanóanyag, így közvetlen veszélyt nem jelentett a strandolókra. A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, honnan származik a drón és milyen körülmények között kerülhetett a tengerbe, a nyomozás folyamatban van. Hivatalosan is átadták szerdán a Hargita Karting Gokart pályát Csíkszeredában. A 110 méter hosszú technikás nyomvonal nem csak a motorsport szerelmeseinek kínál új lehetőséget, hanem a város és a térség turisztikai kínálatát is bővíti. A korszerű létesítmény versenyzőket és hobbi gokartozókat egyaránt vár. A csíkszeredai pálya országos viszonylatban is különlegesnek számít. A szakemberek szerint az aszfalt csík egyszerre alkalmas edzésekre és amatőr használatra. A létesítmény jelenleg 24 gokarttal és 6 professzionális szimulátorral várja a látogatókat, a járműparkot pedig hamarosan 30 járműre bővítik. A kínálatban gyerekeknek szánt gokartok, sport és versenygépek, valamint kétüléses gokartok is szerepelnek. A leggyorsabb versenygokartok akár 100 km-es óránkénti sebességre is képesek. Összesen 50 ezer lejes támogatást nyert a Hargita megyei labdarúgó egyesület Hargita megye tanácsától. A támogatás egy részét a Heves vármegyével közös programokra, elsősorban az ifjúsági csapatok utaztatására fordítják, 30 ezer lejből pedig minőségi mérkőzéslabdákat vásárolnak a megyei bajnokságokban szereplő csapatok számára. A megyei egyesület döntött arról is, hogy a leköszönő Tamás Zoltán elnök helyére az október 22-i tisztújító közgyűlésen új elnököt is választ. Meleg lesz ma is, a hőmérséklet 30-31 fok körül alakul délelőtt napsütésre, délután viszont már felhősebb égboltra számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a Sztár Rádió híradóját hallották, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: gonna see.
1: I like music.
2: Star reklám. Használd ki a nyár bőséges kínálatát a Lidl-nél. Igazán megéri. A Lidlben a 650 grammos bőr és csont nélküli csirkemell 16,99 bani. Az 1000 ml-es gelatelli sárgadinnyés fagylalt 9,49 bani. És a 150 grammos snack day vajas sós rudacskák 5,29 bani. Lidl. Igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center! Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek! Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Egyelőre még csak borús időnk van, az eső az nem eredt el Székelyudvarhely területén, habár jelzik, jósolják a csapadékot is a délutáni órákban. Esőernyő nélkül ne nagyon hagyjátok el az otthonaitokat, hogyha valahová készültök a délután folyamán. És hogyha készültök valahová augusztus 20-án, az akkor legyen az udvarhelyszéki kenyér szentelés és áldás, ugyanis csütörtökre esik ez a nap, 18 órai kezdettel pedig Székelyudvarhely is ismét megszervezi a kenyér szentelést. Közösen fogjuk ünnepelni államalapításunkat és az új kenyeret a Jézus kápolna udvarán. Vagyis most először nem a Mártonáron téren, a Patkóban lesz megszervezve ez az esemény, hanem a Jézus kápolna udvarán, ahová szeretettel várnak mindenkit egy olyan ünnepi alkalomra, ahol a hála, a hagyomány és az összetartozás kerül a középpontba. A kenyérszentelés és áldás évszázados üzenete ma is időszerű. Emlékeztet bennünket a közös munkára, a közösség erejére, és arra, hogy az értékeket mindig együtt őrizhetjük meg. Méltó módon szeretnék ezt megünnepelni augusztus 20-án 18 órai kezdettel. A további részleteket hamarosan közzé fogják tenni, úgyhogy még a részletes program az nincs meg a Facebook eseményen, az is lehet, hogy a programnak egy része lesz a Jézus szíve kápolnánál, a többi része pedig lesz a Mártonáron téren, mert ugye azért aznap szokott lenni koncert itt Székelyudvarhelyen is. Kíváncsian várjuk, hogy most milyen koncert lesz. Gigi D'Agostino érkezik. Hát nem udvarhelyre, hanem itt a folytatásban, a Sztár délután utolsó perceiben.

Freddy felvétele 2015-ből. Nem sporlunk a jó zenékkel, az biztos, viszont esti áramsporlásra kérik a lakosságot, úgyhogy az árammal mindenféleképpen a spórolnunk kellene, a vállalatokat és a közintézményeket is felszólították, pontosabban az energiaügyi minisztérium kéri a lakosságokat, hogy a háztartási fogyasztókhoz küldött figyelmeztetésében az áll, hogy javasolja a nagy áramigényű készülékeket lehetőleg nem használni a csúcsidőszakban este. Inkább 11 és 17 óra között kellene ezeket használni, amikor magasabb a napenergia termelés. Ilyen tevékenység lehet például a mosógép, a mosogatógép, a szárítógép, a villanyboiler vagy más nagy fogyasztású eszköz használata, illetve az elektromos autók töltése. Tehát, kedves rádióhallgatók, ezeket nagyjából 11 és 17 óra között kellene használni, és nem az esti órákban. Azt mindenféleképpen tiltani szeretnék, hogy este 19 és 23 óra között nagy mennyiségű áramot fogyasszunk el a háztartásban. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a lakosságot nem az egészség megóvásához szükséges készülékek kikapcsolására kéri, tehát nem a légkondicionáló kikapcsolására kéri, vagy orvosi berendezések kikapcsolására, hanem csak arra, hogy a háztartási gépeket inkább napközben használjuk. Emellett a közintézményeket is felszólították, hogy ahol tevékenységük lehetővé teszi, este 19 és 23 óra között csökkentsék az áramfogyasztást. Ez jelentheti a dísz- és épületvilágítás lekapcsolását, az üres helyiségek világításának a mérséklését, a munkaidő után felesleges berendezések kikapcsolását, vagy a nem használt helyiségek légkondicionálásának a korlátozását. Nyilván ezek az ajánlások nem vonatkoznak a kórházakra, a sürgősségekre, és mentőszolgálatokra, a rendvédelmi és a katasztrófavédelmi szervekre sem. Csak ránk és a közintézményekre. Úgyhogy erre próbáljátok meg figyelni, és ezt próbáljátok meg alkalmazni. Én pedig alkalmazom azt a dalt, ami 2019-es, hozok majd 4-es street felvételt, és Jennifer Lopez is itt lesz Pitbull-lal közösen még az utolsó percekben.

Mi egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő Omnia Sig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. Omnia Sig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallotta.
5: Sztárrádió.
6: Sztárrádió. 10 perc múlva itt van a 17 óra, hát most már nem is kell 10 perc, hanem lassan 9 perc, úgyhogy el fogok köszönni, mára ennyi volt a Sztár délután. Legközelebb holnap találkozunk a Sztár délutánban. Mamma mia, ezzel a dallal fogok búcsúzni. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Továbbra is szép délután, szép estét, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Tavalyhoz képest megduplázódott a medveriasztások száma, újabb mérföldkő a Hargita megyei könyvtárok korszerűsítésében. Gokárt pályával gazdagodott Csíkszereda. Jó napot kívánok, Tamás Erika köszönti Önöket, a Sztár Rádió híradója következik. Megduplázódott a medveriasztások száma Hargita megyében tavalyhoz képest, osztotta meg Jamandi Dán, a Hargita megyei csendőrfelügyelőség parancsnoka szerdán, amikor az intézmény tevékenységi mérlegét ismertette. Összesítése szerint az év első 7 hónapjában 359 bejelentés érkezett a 112-es segélyhívón, medvék felbukkanása miatt alakott településeken. Ez több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált 160 riasztásnak. A csendőrparancsnok elmondta, hogy a riasztások gyakorlatilag Hargita megye minden térségét érintik, azaz szinte valamennyi városban és számos községben feltűntek már a medvék. Hargita megye tanácsa folytatja az országos helyreállítási terv keretében finanszírozott Hargita Biblió Digital Hub projekt megvalósítását. Ennek részeként megkezdődött az eszközök, valamint az elvégzett felújítási és korszerűsítési munkálatok átadása a partnerkönyvtáraknak. Ez újabb lépést jelent abban a folyamatban, amelynek célja, hogy a könyvtárak a digitális készségek fejlesztésének korszerű központjává váljanak. A projekt keretében felújították és korszerűsítették a Csík-Kozmási községi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Homorodalmási községi könyvtár épületét, emellett 35 Hargita megyei könyvtár informatikai eszközparkja újult meg, miközben mintegy 2500 személy számára biztosítanak lehetőséget az alapvető digitális készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvételre. Hargita megye tanácsa ezekben a napokban megkezdte a projekt keretében beszerzett eszközök, valamint az elvégzett beruházások átadását a Kályoni János megyei könyvtár, a Székelyudvarhelyi városi könyvtár, a Gyergyószentmiklósi városi könyvtár és a Maroshévízi Györgyész Börcsiá városi könyvtár részére. Rövid időre lezárták szerdán Mamaja egyik népszerű partszakaszát, miután egy drónt láttak a tengerben a Loft Club közelében, számolt be a Focus Pressre hivatkozva az Adeworul. A helyszínre rendőrök és a Konstanca megyei katasztrófa védelmi felügyelőség egységei vonultak ki, elővigyázatosságból lezárták az érintett partszakaszt, amíg megvizsgálták a vízben talált tárgyat. A parti őrség később megerősítette, hogy a vízből kiemelt eszköz valóban egy drón volt, amelyben nem volt robbanóanyag, így közvetlen veszélyt nem jelentett a strandolókra. A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, honnan származik a drón és milyen körülmények között kerülhetett a tengerbe, a nyomozás folyamatban van. Hivatalosan is átadták szerdán a Hargita Karting Gokart pályát Csíkszeredában. A 110 méter hosszú technikás nyomvonal nem csak a motorsport szerelmeseinek kínál új lehetőséget, hanem a város és a térség turisztikai kínálatát is bővíti. A korszerű létesítmény versenyzőket és hobbi gokartozókat egyaránt vár. A csíkszeredai pálya országos viszonylatban is különlegesnek számít. A szakemberek szerint az aszfalt csík egyszerre alkalmas edzésekre és amatőr használatra. A létesítmény jelenleg 24 gokarttal és 6 professzionális szimulátorral várja a látogatókat, a járműparkot pedig hamarosan 30 járműre bővítik. A kínálatban gyerekeknek szánt gokártok, sport és versenygépek, valamint kétüléses gokártok is szerepelnek. A leggyorsabb versenygokártok akár 100 km-es óránkénti sebességre is képesek. Összesen 50 ezer lejes támogatást nyert a Hargita megyei labdarúgó egyesület Hargita megye tanácsától. A támogatás egy részét a Heves vármegyével közös programokra, elsősorban az ifjúsági csapatok utaztatására fordítják, 30 ezer lejből pedig minőségi mérkőzéslabdákat vásárolnak a megyei bajnokságokban szereplő csapatok számára. A megyei egyesület döntött arról is, hogy a leköszönő Tamás Zoltán elnök helyére az október 22-i tisztújító közgyűlésen új elnököt is választ. Meleg lesz ma is, a hőmérséklet 30-31 fok körül alakul délelőtt napsütésre, délután viszont már felhősebb égboltra számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a Sztár Rádió híradóját hallották, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.

0: ahol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáb kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
1: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: 100.8.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

ragadom, jöhet a monokini hullám a Balatonon. Igazi gyerekek a meleg és a fenék is formás. Nem csoda, ha beborul a szélvitorlás,

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben!

0: Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
0: 2 megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

0: lezárt.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14

0: 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
7: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható.

0: Állunk a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events, a te klubod.
1: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot és írjad! 0731 218 460.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
4: You're leaving me for this sad bitch.
5: You tell your grandfather.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
0: Reklámot hallottak!
4: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Sztár Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket! Sztár Rádió.

0: now she's waiting.
1: Hangulati stílus. Ez a Star Rádió.
2: Nálunk nincs vakáció.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Esti stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.